0: These beautiful things that I've got.
1: Köszöntjük Illés nevű hallgatóinkat! Az Illés az Éliás önállósult változata. Az Éliás héber görög eredetű férfinév, jelentése Jáve az én Istenem, női párja Eliána. A nevek legismertebb viselői Illés próféta, Berger Illés királyi történetíró, Elias Canetti író, és természetesen önkedves Illés, aki most a rádiót hall.

Köszöntjük Illés nevű hallgatóinkat! Az Illés az Éliás önállósult változata. Az Éliás héber görög eredetű férfinév, jelentése Jáve az én Istenem. Női párja Eliána. A nevek legismertebb viselői Illés próféta, Berger Illés királyi történetíró, Elias Canetti író, és természetesen önkedves Illés, aki most a rádiót hall.

Köszöntjük Illés nevű hallgatóinkat! Az Illés az Éliás önállósult változata. Az Éliás héber görög eredetű férfinév, jelentése Jáve az én Istenem, női párja Eliána. A nevek legismertebb viselői Illés próféta, Berger Illés királyi történetíró, Elias Canetti író, és természetesen önkedves Illés, aki most a rádiót hallgatja.

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen. Folytatódik a bőrrák szűrési program. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukciót indít a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-éig saját költségükön kell elbontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdú Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok felismerését és kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított ötágyas részlegen korszerű eszközökkel vizsgálják a betegek éjszakai alvását, hogy minél hamarabb megállapítsák az alvászavarok okát. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Emiatt a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az érintettek pedig gyakran fáradtan ébrednek, hiába aludtak egész éjjel. A betegség leginkább túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, megfelelő kezeléssel azonban jól kordában tartható, írja az Unideb. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
1: Legtöbb 28 Celsius fokra számíthatunk következő napokban. Melegfronti jellegű tüneteket tapasztalhatunk, és helyenként felélénkülhet a szél. Éjszakára legkevesebb 18 Celsius fokig hűlhet le a levegő. A jelenlegi jelzések szerint csapadékra, záporra, leghamarabb csütörtökön számíthatunk.

Best FM rádió mikrofonjánál Szabó János, helyett Fazekas László, úgyhogy ébredjen velem. Ébredj velem! A hétfő reggelben is csak a Best FM. Szép nyári nap lesz a mai, ez biztos. Hát még a spanyol labdarúgó válogatott szurkolóinak milyen szép. Ennél csodásabb nem is lehet. Érkezik majd Beri önöknek az Ébredj velemmel, aztán

0: is, ha már labdarúgó világbajnokság, tegnap ugye véget ért. Lejátszották a döntőmérkőzést. Nyilván mindenki tudja, hogy mi lett az eredmény, ha nem, akkor a hírek végén erről is beszélünk majd önöknek. Itt a 104,6 MHz-en.
1: Tovább folytatódik a Füredi út felújítása, újabb dílert fogtak el Hajdú-Biharban. Hatékony volt az MNB kibercsalások elleni fellépése. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenben tovább folytatódik a Füredi út felújítása. A következő ütemben a 76-os és a 102-es szám közötti, mintegy 150 méteres útszakasz kap teljes szélességében új burkolatot. A munkálatok mellett is folyamatosan biztosítják a forgalmat. A teljes felújítás várhatóan szeptember elejére készül el. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon a kihelyezett ideiglenes jelzések szerint fokozott óvatossággal közlekedjenek, írja a De Hír. Újabb dílert fogtak el Hajdú-Biharban. A püspökladányi rendőrök egy 27 éves helyi férfit vettek őrizetbe, akit azzal gyanúsítanak, hogy rendszeresen kábítószert árult a településen és a környékén. Az otthonában tartott akció során droggyanús anyagokat, a terjesztéshez használt eszközöket, készpénzt és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A nyomozók több fogyasztót is azonosítottak, ellenük kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A gyanúsított letartó a bíróság elrendelte, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30

0: százalékkal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvívője.
1: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfél hitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles áteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaelésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
2: Szóval akkor tovább dolgoznak a Füredi úton, a 33-as számú főút felújítási munkálatai nagyban zajlanak, és bár biztosítják azért a közlekedőknek az áthaladást, ez nyilván sokkal lassúbb, mint normál esetben, úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, ha van lehetősége, akkor kerülje, és hallgassa a Best FM-et egy napsütéses és friss reggelen. Debrecen belvárosában 18-19 fok van jelenleg. Évi elmondja, hogy indul a hetünk.
0: Legtöbb 28 Celsius fokra számíthatunk következő napokban. Melegfronti jellegű tüneteket tapasztalhatunk, és helyenként felélénkülhet a szél. Éjszakára legkevesebb 18 Celsius fokig hűlhet le a levegő. A jelenlegi jelzések szerint csapadékra, záporra, leghamarabb csütörtökön számíthatunk.
2: Köszi. Fontos korlátozás, lezárják a Nagyerdei körút jelentős részét. Tudják, miért indul a Campus Fesztivál, és emiatt hát főképpen a klinikára és a Teva felé igyekvők készüljenek arra, hogy a szokott útvonalat nem tudják ma mától használni. Szerintem már meg is történt, mert hogy üzemkezdettől ígérték. Szóval kellemes lesz a hetünk, nem lesz nagy forróság, ez mondjuk a fesztivál szempontjából egész jó. A legjobb hőmérséklet, vagy a legmagasabb, az 28 fok lehet majd, de inkább ilyen 26-25 fok is jöhet majd a következő napokban. Ami, hát bizony, egy újabb csodás júliusi hét. Naná, hogy a Best FM-mel 6 perccel múlt el 6 óra. Kellemes készülődést kívánok mindenkinek Carly Rae Jepsen dalával.

0: Best reggel, sok zenével és friss hírekkel.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Chili Peppers együttes első nagy slágere, az Under the Bridge, a Best FM-en a hétfő reggelben.
1: Jó reggelt!
2: Indul a reggel!
0: És ami még a csapból is folyni fog a mai napon, szerte a világon, véget ért a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Tegnap Spanyolország 1-0-ra legyőzte Argentinát, hatalmas fölényben játszva, de gyötrelmes meccsen győzte le Spanyolország az argentinokat. Tulajdonképpen a normál játékidőben hát nem tudtak dűlőre jutni a játékosok. 0-0 volt, aztán a hosszabbításban sikerült azt az egyetlen egy gólt berúgni, és hát ezzel a történetében másodjára labdarúgó világbajnok lenni a spanyol labdarúgó válogatott, hát az argentinek pedig nem tudták megvédeni a címüket. Hát ennek a fél világ örül, a másik fél meg nem annyira, nem tudom, hogy önök melyik kategóriába sorolják magukat, de a lényeg az, hogy hölgyeim, kedves labdarúgást annyira nem kedvelő Best FM rádió hallgatók, újból tiétek a tévé távirányítója. Jó, persze a békés egymás mellett élés jegyében azért a legtöbb családban, főképpen ahol vannak foci fanatikusok, lehet éppen a feleség, ott azért minimum két tévének lenni kell, hogy ne legyen fasírt a sok-sok labdarúgó mérkőzés után. Mi lesz a reggeli? Fasírt? Jó étvágyat kíván hozzá, Best FM. A felszólítás ma reggel is úgy szól, mint minden hétköznap reggelen. És ezt most Beri teszi közzé helyettem. 6:45, után 3 perccel, szóval hogy?
3: Én

The Eye of the Thai Girl. A Best FM-en a Survivor-dalát hallották. Mindjárt fél hét van. Sándorunk közlekedési információjával folytatjuk. A Sámsoni úton Debrecen felé az útkaparónál a külső sávban egy műszaki hibás kis teherautó. Hát akadályozza némelyest a forgalmat, úgyhogy csak figyelmesen, ha arrafelé járnak, és csak a Best FM a hétfő reggelben, ahol már is köszöntjük a névnapjukat ünneplő Illéseket. Hát nem családnévről van szó, hanem ugye keresztnévről. És a Margarétákat, egyébként ma van a Hold napja. Miért? Azért, mert 57 éve közép-európai idő szerint 21 óra 17 perckor az Apollo 11 űrhajó Eagle leszálló egységén Neil Armstrong és Edwin Aldrin a Holdra ért. Hát erről majd még később, meg még ma, meg holnap is hallhatnak majd, hiszen akkor volt a Holdra szállás napja. Ma lenne Francesco Petrarca, olasz költő születésnapja, Dante barátja volt, 722 éve született. 271 éve Martinovics Ignác, a magyar jakobinus mozgalom vezetője. 107 évvel ezelőtt pedig az új-zélandi Sir Edmund Hillary, aki 1953-ban elsőként jutott fel a társával a világ tetejére, a Mount Everestre. A 46. születésnapját ünnepli ma Gisele Bündchen, szupermodell, aztán 68 esztendős lett az a Sebeők János, aki magyar író, esszéíró, filozófus, és hát egy időben a magyar média főképpen Friderikus Sándor felkapta, és rendszeresen szerepeltette azt az urat, aki ezen felbuzdulva még hanglemezt is készített. Na, most tessenek kapaszkodni, Sebeők János érkezik a 68. születésnapján. Elnézést kérek előre is a következő bejátszásért. Kitéve magnó, kitéve.

0: Én mondtam, hogy előre elnézést kérek. Nem hisz a boci-boci tarkában. Aki nem hisz a boci-boci tarkában, az nem tudja értékelni ezt a magas ívű művészetet. Sebejük Jánosról, aki 68 esztendős lett a mai napon. A 47. születésnapját ünnepli Marklaci... Még egyszer? Makranci Zalán, aki Szinetár Dóra férje, de nem így kell emlegetni őt, hanem például úgy, mint hogy a renitens férfi főszereplője.
1: Egy indián lidért kísért itt benne.
0: Ő is szokott énekelni, például a Most múlik pontosan így.
1: Szemfíjaim, rozsdás szemfedő. A tükrökön túl fenn a fellegekben.

Szómi szó, érdekes feldolgozás, engedjük is el. Makranci Zalánnak ma van a 47. születésnapja. 47 éves lenne a Fehér Miklós, magyar labdarúgó 2004-ben hunyt el. És szintén nincs velünk a Sounds Garden együttes énekese, akit úgy hívtak, hogy Chris Cornell. Ez volt a legnépszerűbb daluk.

0: Hosanna Soundgarden-től, és benne az énekes, aki ma még csak 62 esztendős lenne, és úgy hívták, hogy Chris Cornell. Ha pedig önt úgy hívják, hogy Illés, akkor most figyeljen-e!
1: Köszöntjük Illés nevű hallgatóinkat! Az Illés az Éliás önállósult változata. Az Éliás héber görög eredetű férfinév, jelentése Jáve az én Istenem, női párja Eliána. A nevek legismertebb viselői Illés próféta, Berger Illés királyi történetíró, Elias Canetti író, és természetesen önkedves Illés, aki most a rádiót hallgatja.
0: Az Illéseket és a ma ünneplő Margarétákat köszöntjük egy csokor Margarétával, mi egy 70-es évekbeli. Nagy slágerrel tesszük ezt, mégpedig a Sugar Baby Love-val. A Rabetz érkezik, és szintén egy emlékezés, mert hogy 81 éve született Tony Tarp, a Rubetz együttes énekese, aki nem olyan régen hunyt el, pár napja. Ne vicceljetek, július 17-én hagyott itt bennünket, úgyhogy nem csak a születésének az évfordulója, hanem pár nappal a halála után is emlékezzünk meg most együtt ennek a nagyszerű dalnak az előadójáról. 1974 legnagyobb slágere Debrecen kedvenc rádiójában. Egy perccel fél hét után.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyész technikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

0: Igen, kedves rádióhallgatók, minden reggel, minden délelőtt, minden este vagy éjszaka, csak a Best FM. A jó zenék mellett a legfrissebb közlekedési információk. Zsola írta, és mondom mindjárt a Best horoszkóp előtt, hogy a szepesi lehajtónál trafipax, mindjárt 3/4 hét van.
1: Mit jósolnak már a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
1: Mit jósolnak már a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
4: Kus, az élet minden területén sikereket ér el, csak olyan esetekben kell vigyáznia, amikor pénzbefektetésről vagy vásárlásról van szó. Mika rengeteg kötelezettséget vállal és mindent igyekszik is teljesíteni. Általában élvezi, hogy nincs egyetlen szabad perce sem, de most olyan hangulatban van, hogy szeretne lazítani, szórakozni és utazni. Ikrek, meglepetések érik ezen a héten, alig hiszi, hogy anyagi sikerekre is számíthat, partnere már nem fog megváltozni, szeresse őt a hibáival együtt. Rák, nem baj, ha ez a nap nem tartogat meglepetéseket, kellenek a nyugodt napok, rendezni a gondolatokat, kipihenni a fáradalmakat. Oroszlán, az egyik korábbi barátja visszatér az életébe, ma már sokkal több közös tulajdonsággal rendelkeznek, mint korábban, mert lehiggadtak és érett személyekké váltak. Szűz, mivel húzni, halasztani nem jó a dolgokat, ezért egy munkát szeretne ma minél hamarabb befejezni, nagy szorgalommal úgy irányíthatja a munkáját, hogy feladatai dupla tempóval végezze. Mérleg, sokrétű kapcsolatra vágyik, szeretne olyan társaságba, klubba belépni, ahol elég magas a tagdíj, kérdés, hogy megéri-e. Skorpió, sokat foglalkoztatják az anyagiak, talán túl sokat költött a nyaralásra, nézzen szembe kicsit költekező természetével. Nyilas, mivel az érzéki gyönyöröknek nem képes ellenállni, ma könnyen elveszítheti a fejét, találkozása egy szenvedélyes oroszlánnal csodálatos és végzetes lehet. Bak, a hét első felében hajlamos lesz arra, hogy lazábban vegye a dolgokat, de csak azért, hogy később megint keményen dolgozzon. Ámor nyila rövidesen ismét célba veszi a szívét. Vízöntő, az érdektelen feladatok elől inkább kitérne a legszívesebben, de az izgalmas munkát kihívásnak tekinti, a nyári időszakban az utazás a kedvenc szabadidős elfoglaltsága. Alak, a váratlan helyzetekben azonnal feltalálja magát, sok jövésmenés, kisebb-nagyobb utazás, hivatalos ügyek intézése vár önre.

0: Die Die, Shakira és Burna Boy, egy tipikus hétfő reggelen. Na de milyen éjszaka után? Ó, hát a spanyolok szerte a világon ünnepelnek, illetve a spanyol labdarúgó válogatott szurkolói, így Magyarországon is. Ferko írta például, hogy nagyon megérdemelték a spanyolok a VB győzelmet, mert hogy nagyon derekasan játszottak, megérdemelten nyertek, sokkal jobbak voltak végig a mérkőzésen. Az argentinok viszont nagyon sportszerűtlenül fociztak. Ferikém, ha te mondod, én ezt elhiszem neked. A lényeg az, hogy végül is a hosszabbításban Ferran Torres góljával a 106. percben tudta eldönteni a mindent eldöntő VB döntőt. A spanyol labdarúgó válogatott, így 16 év szünet után, azt hiszem így volt, újból világbajnok Spanyolország, Argentina pedig messzi ide, messzi oda, nem tudta megvédeni a világbajnoki címét. Jöhet néhány közlekedési információ? Mondom is. Zsolt is megerősítette, hogy lesz némi kis pitty-putty most reggel a Szepesi Hajdúszováti út kereszteződésénél. Köszönjük szépen. Ancsa, neked is a fotót, ez pedig a 471-esről érkezett. Befelé, Debrecen felé, az útkaparó presszónál, még ott lehet egy műszakhívás, fehér színű kis teherautó, annak rendje és módja szerint kirakva az elakadás jelző háromszög, de azt pontosan a kocsi mögé kell tenni, kedves szakik? Az elakadás jelző háromszöget, nem egy picikét távolabb attól, hogy időben lehessen érzékelni? 500-540 és 39-33-104-6. A múlt héten beszéltem a Mamma Mia-ról önöknek, mert hogy akkor volt a film bemutatójának az évfordulója. Képzeljék el, 8 éve annak 2018-ban, hogy 10 év szünet után visszatért a mozikba a Mamma Mia, és hát jött a második rész, amelyre most mindjárt emlékezünk is, és közben matekozok, mert hogyha 10 év telt el az első és a második rész óta, ugye a második 2018-ban, július 20-án ezen a napon lett bemutatva, akkor még 10 év, és 2028, tehát ha minden jól megy, és folytatják ezt a szisztémát a film készítői, hát akkor már nem kell sokat várni a harmadik részre. Jaj, de jó!
1: Hát én tuti, hogy itt maradok. Elnézést, ön a tulaj?
2: A fiam a tulaj. Vennie kellett kocsmát, mert sehol nem felléphetett a bandája.
3: Hello! Miben segíthetek?
1: Először is. A banda pazar.
3: Oh.
1: Másodszor. Szeretnék néha itt énekelni az én bandámmal.
3: Jó a hangod?
4: Oh, édes, mint a méz.
3: Akkor hadd halljuk.
1: Á, nem. Csak úgy nem megy.
3: Itt a szigeten minden csak úgy megy. Ez a boldogság kulcsa. Ha sokat agyalsz, boldogtalan leszel. Az agyalás amúgy is többnyire nagy hiba.
1: Nos, ha így állunk. Jól van.
5: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
6: Egy filmzene most. A Best FM-en.
5: A Best FM-en.

és ne hallgass mást. Ez a Best FM, pont jó helyen vagy, jó reggelt. A 104,6 MHz-en Rácz Gergőjéket játszottuk mostantól. Hát nem mostantól, a múlt héttől visszatérünk a normális 7 órás villámvoksos időszakban, úgyhogy indítsuk a hetet egy kis szavazással. Elő a telefonokkal. Kata, látom, felkészültél. Mutatom, miből válogathatsz te is, és a többiek is. Más Kanada!

0: A Black Eyed Peas dolgozta fel a Bossa Nova király dalát, nem is akárhogyan. Lehetne éppen ez a következő zenei kedvenc a Best FM rádióban? Vagy nézzük, hogy ráéreztek már a török all-inclusive svéd asztal ízeire, köztük erre... Piher ráérzett, úgy látom. Hát fiú, aki képzeletben ott van valahol, a terül-terű asztalkán mellett, éppen egy török szállodában hallgatja a Best FM-et. Miért is ne, hiszen bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Barbie, neked is jöhet? Ezt küldjön egy kettest. Ez az Ankara Eckhausen. És sokszor volt már igen. Hogy hazai kedvencre is lehetett szavazni a Best FM-en. Általában mindig van egy ilyen jelöltünk. Ma reggel ez a Well Hello, és a sokszor volt már így el.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz, azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
6: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
7: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
6: Miért éppen nálatok?
7: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
6: Hol jelentkezzek?
7: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.

0: Monostorpály úton a 9-11-be mész. Subidubidu!
1: Reklámot hallottak.
2: Szúnyoggyérítés lesz ma Debrecenben, megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. Idén is a görög dinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szúnyoggyérítés lesz ma este Debrecenben. Az önkormányzat azt közölte, napnyugta után több városrészben is földi kémiai szúnyogírtást végeznek. Szükség esetén a munkát holnap vagy holnap után pótolják. A kezelés az

0: Újkertet, a Vinkertet, Józsát, Tócúskertet, a Kerekestelepet és számos más városrészt is érint. Emellett a Nagyerdő környékén is permeteznek. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy immár második éve kizárólag földi technológiát alkalmaznak, amely kíméletesebb a környezethez, mint a légiírtás. A lakosságot arra kérik, hogy a kezelés idején is az azt követő egy órában tartsák zárva az ablakokat és ajtókat, a szabadban hagyott élelmiszereket, gyermekjátékokat és ruhákat pedig takarják le, vagy vigyék be. Megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. Folytatódik a MÁV országos állomásfelújítási programja. Ennek részeként fejeződtek be a munkálatok a két településen. Mindkét állomáson megújult az épületek homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók. Emellett akadálymentessé is tették az épületeket. Balmazújvárosban az állomás környezetét és a térburkolatot is rendezték. Berettyóújfaluban pedig a vagyonvédelmi rendszert is tovább fejlesztik. A MÁV csaknem 15 milliárd forintos országos programja több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Célja pedig, hogy a kisebb városokban is korszerűbb, kényelmesebb környezet fogadja az utazókat. Idén is a görögdínye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle, fejenként. A dínyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
1: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga réte, minél élénkebb színű a sárga rét, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott ezt az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
2: Hűsítő percek egy hideg, jégbe hűtött dinnyével. Jó édes magyar mézéles dinnye. Hát, hogy mennyire lesz forróság ma? Annyira nem, mint a hétvégén, azért mérséklődik a kánikula. Mondhatjuk, hogy az elmúlt hétvégén megvolt a nyár következő ilyen forróbb néhány napja, azért bőven 30 fok felett volt a csúcs. Mára csak 25-28-at mondanak, nagyjából ez lesz a hét első napjainak a fő jellemző hőmérséklet értéke. És egész héten ilyen 25 és 28 fok között váltakozik majd a hőmérséklet. Csütörtökre mondanak csapadékot, és jelenleg pedig olyan 18-20 fok van Debrecen belvárosában. Mondanék egy értéket, nem ma, 19 éve mérték, egy ugyanilyen napon 2007-ben Kiskunhalason 41,9 Celsius fok volt az abszolút magyar rekord. Hát azt gondolom, hogy idén nyáron, amikor megvolt ez a bőven 40 fok feletti néhány napunk, ezek az abszolút magyar rekordok bizony megdőltek. De nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Szóval kellemes hetünk lesz, és ez nagyon jó, mert a héten Campus Fesztivál, nagyon fontos közlekedési információ. Már a mai reggel üzemkezdettől ugyanis hozzákezdenek a Campus Fesztivál hát előkészületi munkálataihoz. Emiatt változik a közlekedési rend a Nagyerdőn. Lezárják azt, amit ilyenkor leszoktak zárni. A DKV-tól kapott információk alapján tudjuk, hogy az 1-es villamos is, meg a 22-22Y-os, 24-es, 24Y-os buszok is másképpen járnak, sűrűbben közlekednek majd, és figyeljünk arra, hogy terelő útvonal is lesz majd a 16-os, 22-es, 22Y-os, 24-es és 24Y-os esetében. Na, jó utat kívánunk mindenkinek! Nem szándékoztam itt közlekedési információkat mondani, de tudjuk, hogy sokan indulnak a klinika felé, vagy éppen a Teva felé. Hát számítsanak arra, hogy lesz jelentős változás. De hogy mi lesz ma reggel a reggeli villámvoks végeredménye? Na vajon?
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: Duda küldött egy fotót a kis pecásról, akit úgy hívnak, hogy Ákos. És azt írja, hogy hát Törökországban is csak a Best FM. Ó, Duda, megható. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket, nem csak neked, hanem például Szalma Elek barátomnak is. Jöjjön az Ankara Echo-hoz, mert hogy többek között ő is ráérzett. Úgyhogy, kedves Well Hello rajongók, sorry, de ma reggel ő győzedelmeskedett.

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: A Well Hello, és a sokszor volt már így a hétfő reggelben. Jó reggel, Debrecen!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: A best reggellel.
0: Túl vagyunk az első olyan hétvégén, amikor a gyalogosok vehették birtokba a piac utcát teljes szélességében, az autósokat pedig kizárták onnan átmenetileg, de a lezárásokat feloldották, tehát normális hétköznap menetrend szerint tudunk közlekedni arrafelé. Nem igaz ez mondjuk több helyen a városban, ahol munkálatok kezdődnek, vagy munkálatokat folytatnak. A 7 órás hírekben már szó volt arról, hogy ez a kampusz hete, ezért a Campus Fesztivál előkészületei munkálatai miatt ma már hétfőn üzemkezdettől egészen a rendezvény végéig, július 26-án vasárnap üzemzárásig a 16-os, a 22-es, a 22Y-os, a 24-es és a 24Y-os terelő útvonalon közlekedik. Úgyhogy kedves autósok, tudjatok róla, hogy ott a nagy erdei körútat nem tudjátok használni, tehát kerülő úton kell mondjuk például a klinikához vagy a tevához eljutni. És még mindig egy kis terelés, mert hogy a 25-ös autóbuszt terelik, a 25Y-os és 125-ös pedig átmenetileg szünetel. Aszfaltozási munkákat végeznek ugyanis a Budai Nagyantal utca, Faragtár utca és Huszárgál utca közötti szakaszán, ezért ma reggel hétfőn üzemkezdettől egészen augusztus 7-én pénteken üzemzárásig. Ez már csak így lesz. A 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. Az érintett időszakban a 25Y-os és a 125Y-os pedig átmenetileg szünetel, tehát nem közlekedik. Köszönjük a tájékoztatást, és önöknek is a friss információkat. Szováti elágazás, Szepesi út, vagy Szováti út, Szepesi elágazás, kinek hogy tetszik jobban? Hát továbbra is csak óvatosan. És továbbra is csak a Best FM, ahol egy remek más Kanada feldolgozással érkezik a Black Eyed Peas. Igaz, hogy ma az Ankara Echoes nyert, úgyhogy mivel a Well Hello lett a második, a hétfő reggeli villámvoks harmadik helyezettje. A más Kanada.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább. Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Amíg nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést. dsc.hu.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: Örögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyár Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
8: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen, igen örökké visszhangzik.

álmatlan esték, vagy éppen éjszakák? Hát túl vannak a foci rajongók ezen, főképpen a végigizgulták a tegnapi labdarúgó világbajnokság döntőjét, és igen, a spanyol labdarúgó válogatott szimpatizánsai, mivel hogy a csapatuk 1-0-ra győzött, az egész világon fiesta, ünnepeltek, úgyhogy igazán álmatlan este, meg éjszaka volt szerintem. Hát, hogy a magyar spanyol szurkolók mennyit aludtak éjszaka, és milyen kipihenten indulnak ma dolgozni reggel, hát azt nem tudom, de szerencsésebb esetben éppen szabadságon vannak, akár szabadság, akár munka. Csak Debrecen kedvenc rádiója, 104,6 MHz-en, és igen, tegnap este lezárult a labdarúgó világbajnokság. A hosszabbításban rúgott góllal, Ferran Torres góljával 1-0-ra győzött Spanyolország Argentina ellen, így 16 év szünet után újból világbajnok lett, Argentinának pedig nem sikerült megvédenie a világbajnoki címét. Na most egy teljesen más sporttal folytatjuk a labdarúgás után, mégpedig egy küzdő sporttal. Ha azt mondom önöknek, hogy Lei Kan Fan, vagy Siu Lung, vagy Xiao Lung, vagy Li Chen Fan, akkor kiről beszélek? Ó, hát a kicsi sárkányról. A kicsi sárkányról, aki 53 évvel ezelőtt, 1973-ban, máig tisztázatlan körülmények között Hongkongban az életét vesztette. Igen, a legnagyobb ikon, a harcművészet és a harcművészeti filmek legnagyobb ikonja, Bruce Lee. Hát neki van ma a halálának az évfordulója, kevesebb, mint 33 esztendőt élt, nagyon fiatalon hagyott itt bennünket, de az életműve megmaradt az utókor számára. Úgyhogy emlékezünk meg most a nagy kung fu harcosról, mégpedig az egyik részlettel, az egyik filmjéből. Előzetesen felhívnám a figyelmüket a következő dialógus cizelláltságára és kidolgozottságára, na és mellesleg, vagy nem mellesleg, az üzenetére.

azt hiszem, hogy sokat nem kellett gondolkozni a forgatókönyvírónak ezen a párbeszéden. Általában ez volt a jellemző Bruce Lee filmjeire, de ezért kedveltük. Már nem a Slim Plan kidolgozott dialógusokért, hanem ezekért a harcművészeti jelenetekért, a kung fu harcost. Nyugodjon békében. 33 éve annak, hogy dehogyis 53 éve annak, hogy elhunyt 33 éves korában. Bruce Lee!

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Föl ne panaszolt, hogy megbántottak, mert tövig nyomják beléd a kést, amivel eredetileg csak megkarcolni akartak. Esetleg próbaként, hogy szó nélkül megállod-e.

0: egy kis reggeli frissítő Sabrina Carpentertől, ez volt az Espresso, most pedig közlekedési információ jön. Azt mondja, hogy itt van Zsolt, vagyis hát nem itt van, hanem Téglásnál a 4-es számú főúton, a benzinkútnál trafipax van, továbbra is csak óvatosan a Szováti úton, a Szepesi leágazásnál, és továbbra is óvatosan a 471-esen, ahol egy elakadás jelző háromszögöt nélkülöző kis fehér teherautó, nem is kicsi, de kisebb teherautó vesztegel. Egy furgon lerobbant, azt írja Zsolt, és elakadás jelző háromszöget nem tett ki, és a vész villogója meg elég halványan világít. Főképpen ugye világosban nem nagyon lehet észrevenni. Hát figyú Zsolt, mi kaptunk korábban Ancsától egy fotót, azon ott volt az elakadás jelző háromszög, csak pontosan az autó hátsó ajtaja előtt. Az nem annyira jó helyen van ott. Az elakadás jelző háromszögnek szerintem az a célja, hogy mi hamarabb lássák az érkezők, és visszavegyenek a tempóból, hogy itt ho-ho, forgalmi akadály lesz. Egyébként az útkaparónál ott lesz ez az autó. A Trafipax pedig akkor a 4-esen, Téglásnál. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván Debrecen kedvenc rádiója.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És most pedig valami teljesen más. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Csurka László vagyok, a műsoruk rendszeres hallgatója. Az előbb volt a reggel gondolata, egy nagyon-nagyon szép, megható gondolat. Megpróbáltam rákeresni mesterséges intelligencia segítségével, és nem találta sehol.
0: Akkor én segítek egy picit, és nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmét. Az idézet a ma reggeli reggel gondolata, amit egyébként évfélig elolvashatnak majd a bestfmdebrecen.hu oldalon. Valóban magvas, rövidke, annál tartalmasabb volt, és így kezdődött, hogy föl ne panaszolt, hogy megbántottak, mert tövig nyomják beléd a kést, amivel eredetileg csak megkarcolni akartak. Egy írónő, pontosabban költőnő, Ancsel Éva munkája, aki 1927-ben született, és 93-ban hunyt el 65 évesen, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, és hát tőle származott az előző idézet. Ha valaki el akarja olvasni, ezt egészen évfélig megteheti, aztán holnapra meg majd újabb reggel gondolatát hozunk. És hozzuk a zenei kedvenceket is. Most Bruno Mars debütáló slágere érkezik. 16 évvel ezelőtt pont ezen a napon jelent meg a Just the Way You Are.

Farkas, aki feldolgozta a Toto együttes egykori slágerét, az Afrikát, ő volt Carl Wolf, itt a Best FM-en. Az Afrika után pedig hamarosan időjárás előrejelzés a hétfő reggelben. Nem lesz afrikai hőség, ellenkezőleg nagyon kellemes napok jönnek, 30 fok alatti hőmérsékleti értékekkel. És mutatom mindjárt, hogy milyen zenékkel. Nagy Bogi és Dash!

egy egészen régivel fogjuk majd felköszönteni a ma ünneplő névnaposokat, az Illéseket és a Margarétákat. 81 esztendős lett ugyanis a Bette Davis Eyes című dal előadója, a 80-as évek nagy kedvence Kim Carnes-tól. És ha már 80-as évek, akkor üljünk fel a repülő kutyus hátára! Egészen praktikus közlekedési eszköz. A Never Ending Story, a végtelen történet, e napon kezdődött 42 évvel ezelőtt, és ha már kutyuska, akkor mielőtt átadnám a terepet Ármán Évinek, hadd mondjak egy friss közlekedési információt, még nem közlekedési, nehogy az legyen belőle. Virág írja, hogy a Poroshát utca

0: A4-i sportis modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
1: Kia. Movement that inspires.
2: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu Debrecen, Csapó utca 88.
3: 40%-os akció a Pap Optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Pap Optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
4: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
5: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
6: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
8: Reklámot hallottak.
9: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna a teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen. Folytatódik a bőrrák szűrési program. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukciót indít a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-éig saját költségükön kell elbontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság vízi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdú Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok felismerését és kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított ötágyas részlegen korszerű eszközökkel vizsgálják a betegek éjszakai alvását, hogy minél hamarabb megállapítsák az alvászavarok okát. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Emiatt a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az érintettek pedig gyakran fáradtan ébrednek, hiába aludtak egész éjjel. A betegség leginkább túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, megfelelő kezeléssel azonban jól kordában tartható, írja az Unideb. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
11: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés és is végeznek.
6: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója a 30 éves festékkert támogatja.
9: Legtöbb 28 Celsius fokra számíthatunk, melegfronti jelleg.

0: Tüneteket tapasztalhatunk, és helyenként felélénkülhet a szél. Éjszakára legkevesebb 18 Celsius fokig hűlhet le a levegő, a jelenlegi jelzések szerint csapadékra, záporra, leghamarabb csütörtökön számíthatunk.
1: Utána jártunk a debreceniek zeneízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc.

0: Nálunk zenés a reggel.
1: Jó reggelt!
0: Ez a Best reggel.
2: Zenés és információkkal teli. Van-e olyan ember még, aki nem tudja, hogy tegnap véget ért a labdarúgó válogatott szereplés, a VB, a világbajnokság, és ez bizony Spanyolország győzelmével végződött, miután Argentinát 1-0-ra legyőzték a hosszabbításban rúgott góllal. Hát valaki pesgőt bont, egyrészt azért, mert nyertek a spanyolok, valaki gyászol, mert kikaptak az argentinek, és valaki meg azért bont pesgőt, mert véget ért a labdarúgó világbajnokság. Hát igen, vannak ilyenek. Na hát, bocsánatos bűn. Ma Illés nevű kedves hallgatóink ünnepelnek. Őket köszöntjük mindjárt, és a Margarétákat. Ma van egyébként a Hold napja. A Hold napja azért, mert hogy 57 éve 1969-ben közép-európa idő szerint 21 óra 17 perckor az Apollo 11 űrhajó Eagle leszálló egységén Neil Armstrong és Edwin Aldrin a Holdra ért, és hát másnap megjött az a bizonyos mondat, amit majd holnap el fogok mondani a Best kalendáriumban. Mára legyen ennyi elég, na meg az Illések felköszöntése egy születésnapos énekesnővel.
3: Köszöntjük Illés nevű hallgatóinkat! Az Illés az Éliás önállósult változata. Az Éliás héber görög eredetű férfinév, jelentése Jáve az én Istenem, női párja Eliána. A nevek legismertebb viselői Illés próféta, Berger Illés királyi történetíró, Elias Canetti író, és természetesen önkedves Illés, aki most a rádiót hallgatja.
2: Na nézzük, ki lett ma 81 esztendős. Az énekesnő, akinek a slágere a 80-as években született, kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnőről van szó, akit úgy hívnak, hogy Kim Carnes, a dal pedig a csodás színésznő Bette Davis szemeiről szólál.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz, azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
2: 4D futóműállítás. Autodrom. Szoboszlói út 50.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
7: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
6: Miért éppen nálatok?
7: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
6: Hol jelentkezzek?
7: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.

0: Heart, Crash Adams dala, hétfő reggelben 10 perccel, 9 óra előtt, jó reggel Debrecen. Jöhet még néhány érdekesség a mai nappal kapcsolatban, ha fellapozzuk a történelemkönyvet. 483 éve annak, hogy a törökök elfoglalták Pécs városát 1543-ban. 85 éve 1941-ben Budapesten megkezdik a villamos vágányoknak az úttest közepére való áthelyezését, mert ugye addig az úttest szélén a járda mellett húzódtak a villamos vágányok. És ha már villamos és Debrecen, akkor 24 éve, hogy 2002-ben átadták a forgalomnak a kis templom és az Erzsébet utca közötti felújított villamospálya szakaszt, a Vásári István utcánál pedig kialakítottak egy régi új villamos megállót. És 42 éve annak, hogy bemutatták, akkor az Egyesült Államokban, április 20-án Németországban, két évvel később pedig karácsonykor Magyarországon és a 80-as évek egyik mesefilmjét, a Végtelen Történet című filmet. Kedves Stranger Things generáció, egy borzasztó bejelentés következik. Képzeljétek, hogy ez a dal, amit ti a kedvenc sorozatotokban Suzy-tól és Dustin-tól hallottatok, hát az igazából nem a Stranger Things betét dala volt.
1: Turn around. Look at what you see in her face.
2: I'm

Persze, hogy nem, mert a Neverending Story valami egy koprodukciós film volt, 1984-ben készült. A németek, tehát az NSK, aztán a britek és az amerikaiak készítették, és töredelmesen bevallom, egyszer sem bírtam végignézni, gyermekkoromon sem meg. A minap sem, viszont a zenéjét imádom, és ez lett ez Limádala, a Kajagugu együttes énekesen.

Are You Now? A Best FM Los Frequencies dal a Callum Scott-tal a 104-on a hétfő reggelben. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, mindjárt 9 óra van, úgyhogy folytatjuk is Taylor Swift-tel. A következő órában a 79. születésnapján érkezik majd a világ egyik legjobb gitárosa. Úgy hívják, hogy... Carlos Santana. És az énekes, aki pont 9 évvel ezelőtt hagyott itt bennünket, őt pedig úgy hívták, hogy Chester Bennington.

0: úgy, hogy az óra filmje a Transformers lesz. Tudják, hogy melyik együttes énekesére emlékezve.
1: A jó zenékből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Örögj rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!

0: fellépése. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenben tovább folytatódik a Füredi út felújítása. A következő ütemben a 76-os és a 102-es szám közötti, mintegy 150 méteres útszakasz kap teljes szélességében új burkolatot. A munkálatok mellett is folyamatosan biztosítják a forgalmat. A teljes felújítás várhatóan szeptember elejére készül el. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon a kihelyezett ideiglenes jelzések szerint fokozott óvatossággal közlekedjenek, írja a Dehír. Újabb dílert fogtak el Hajdúbiharban. A püspökladányi rendőrök egy 27 éves helyi férfit vettek őrizetbe, akit azzal gyanúsítanak, hogy rendszeresen kábítószert árult a településen és a környékén. Az otthonában tartott akció során droggyanús anyagokat, a terjesztéshez használt eszközöket, készpénzt és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A nyomozók több fogyasztót is azonosítottak, ellenük kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A gyanúsított letartó a bíróság elrendelte, közölte a Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvívője.
2: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfél hitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles áttéríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaelésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is érett be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
3: 21 fok van jelenleg Debrecenben, frontmentesen, sok-sok napsütéssel, és kellemes nyárias idővel indul a hét, és a folytatásban is még az elviselhető kategória várható, ugyanis egyelőre nem térnek vissza a 30 fok feletti hőmérséklet értékek. Ma olyan 28 fok lesz, a következő napokban is ez a 25 és 28 fok közötti érték lesz majd a jellemző. Július második felében lapozzunk egyet a naptárban. Ez a hét, és a jövő hét, és a jövő hét végén bizony szombaton beköszönt a nyár következő hónapja, az augusztus.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
3: No, de addig még van 2 hetünk a júliusból, és még egy óra a mai reggelből, amelyet kezdünk Taylor Swift-tel és az Opel Light-tal. 4 perccel 9 óra után.

0: Sipdala a hétfő reggelben. Jó reggel!
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel! Sok zenével és friss hírekkel!
0: Friss közlekedési információkkal és egy élő ikonnal, a zene világ egyik legnagyobb ikonával. Ami a gitározást illeti, nyilván ő a legnagyobb ikon, ez nem kérdés. Na, de hogy kitől jött a közlekedési Robitól, azt írja T. Robert úr, hogy a 4-esen a téglási lehajtónál, a Molkútnál, a 60-as táblánál ott van a fehér Opel. Hát ez T. Robert úrnak el van mentve, ez az SMS, és vagy Viber üzenet, és minden reggel elküldi. Hát ez egy ilyen fix hely, ez biztos. Ami viszont nem fix, arról Zsolt tájékoztatott bennünket, azt írja, hogy... A 4-esen fűkaszálás van, és a Bocskai kertnél járnak. Nagyon fontos a türelem, és nagyon fontos, hogy figyeljünk a jó munkás emberekre. Tehát fűkaszálás a 4-esen és a Bocskai kertnél. Zsolt, köszönjük a tájékoztatást. És akkor tényleg egy ma is élő gitáros ikon, akit úgy hívnak, hogy Carlos Santana, és egy hián 80 esztendős lett. Az ősi időkben ő adta elő a Black Magic Woman-t.

emlékszem pontosan, hogy amikor a 80-as évek elején úttörő vasutas voltam a debreceni Vidám Parkban, akkor a zenei szerkesztő így a záróra előtt nem sokkal a Samba Pátit.

vagy az Európát játszotta le Carlos Santanát alá. Jobb meg a takarodó előtt, mert hogy azzal végül is azzal zárult a szilencióval a nyitvatartási idő. Régi szép idők. Úttörő vasút. Elvarázsolt kastély. Szoknya felfúvás. Na persze, azért Carlos Santana visszatért 2000-ben olyannyira, hogy 8 Grammy-díjat kapott a Supernatural című lemezéért. És ebben a 8 Grammy-díjban hát elég jelentősen ott van Rob Thomas, aki elénekelte a Smooth című dalát. A ma 79 esztendős Carlos Santana 2000-ben a 8 Grammy díjával megdöntötte Michael Jackson addigi 1983-as rekordját. Úgyhogy most jön a 79 éves gitárfenomén. Ez a Maria Maria. Debrecen kedvenc rádiójában. Happy birthday, Mr. Carlos.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerezd hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk!

Lulis és az I Got Five On It a Best FM-en, ahol ma reggel sokat beszéltünk a labdarúgó világbajnokság tegnap esti döntőjéről. Mindenki tudja, hogy Spanyolország legyőzte Argentinát egy góllal. A hosszabbításban így hosszú-hosszú szünet után Spanyolország újból világbajnok. Argentina meg nem tudta megvédeni a címét. Na de, mivel mi vagyunk a zene rádiója, azért érintsük egy picikét zeneileg is az idei világbajnokságot. Nem csak azért, mert ma reggel már volt Shakira és Burna Boy a Dajtájjal, hanem azért is, mert azért volt egy halftime show, egy ilyen félidei show, ami elég különleges katyvaszra sikeredett, olvasva itt a kritikákat. Ugyanis fellépett Madonna, aztán a BTS, aztán Shakira és Burna Boy, aztán énekelt Justin Bieber, de megjelentek a Ted Lasso sorozat főszereplői is, sőt, volt még talán Robbie Williams is, Post Malone is, hát nem is tudom, hogy fér bele egyáltalán az elején, a közepén és a végén is fellépés, mert egy biztos, hogy Madonna Music című dalának a diszkósított változatát adta elő. És képzeljék el, biztos látták, gondolom, hogy az előre felvett videóklipben egy ilyen különben dűbe jövünk buggy-val érkezett Madonna, és kik vezették? Na, kik ültek a buggy elején? Ronaldo és Ronaldinho, ők ketten, ők hozták a pop istennőjét a halftime show-ra. Úgyhogy idézzük most fel zeneidig is a tegnapi döntő hangulatát. Így szólt a halftime show-ban Madonna a 2026-os világbajnokság döntőjében a musical.

0: Korszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hol lehet? Hol van már? Mi? Hát ez...
2: Nem éljünk rá.
3: Nagyon kell nekik a szemüveg. Segíteni szeretnék.
2: Siessetek!
1: Jól van! Nem, tudni, hogy eltűnt.
3: Hogy érted?
1: A szemüveg a táskámban volt, a hátizsákban volt, és a hátizsák most nincs.
3: Elég pipák lesznek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: kis Linkin Park a reggel legvégére a Transformersből, és az énekessel, akinek hát ma van a halálának az évfordulója, 9 évvel ezelőtt, ugyanis ezen a napon 41 éves korában elhunyt Chester Bennington, a Linkin Park front embere. Sándortól érkezett közlekedési információ, aki a Mikepércsi úton halad. Na, hát készüljön egy jó hosszú sorra, mert hogy ott a Monostorpályi út környékén azelőtt olyannyira felbontották a sávokat, hogy befelé Debrecen felé egyetlen egy sáv szabad, még pedig a belső sáv, úgyhogy ebből nem nehéz kikövetkeztetni, hogy jócskán feltorlódik a forgalom.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Szerencsére Szabó Anita, akivel odaadjuk a hét első születésnapi tortáját, a kisangyal cukrászda ajándékát, nem arról érkezett. Szervusz Anita!
2: Szervusz Laci, jó reggelt, üdv a hallgatóknak!
0: Mit mondtál, hogy ki neked a kedvenc focistád? Ronaldo volt, vagy mit mond? Ronaldót mondtad?
2: Hát annyira nem figyelem a focistát, de tud... Ronaldót ugye a kitartásáért, szolgálmáért, ahogy kinéz.
0: Csak azért, mert tegnap, amikor megvolt a döntő, éppen most láttam a videoklipet, Madonna egy ilyen buggy autón gurult be, és vezette Ronaldo és Ronaldinho az autót egymás mellett. Képzeld el.
2: Annyira Madonnát figyeltem, hogy ez teljesen...
0: De zseniális volt. A Musicnek a diszkó változata, az ebben is játszottam. Na, játsszuk le a hét első születésnapi tortasorsolását is. Kiket neveztek ma reggelre?
2: Vargány és Zsuzsát, akit férje Józsi és két gyönyörű kisfia Olivér és Bennett köszöntenek Hajdú Sámsonban. Nagy Csaba is ünnepel, ma József nevezte, boldog szülinapot, és mi hamarabbi gyógyulást kíván neki. Kádi Péter is ünnepel, aki ma lett 23, Léta Vértesen egyébként Debrecenben tölt éppen az egyetemi gyakorlatát. Varga Attilát, Ildi, Ádám és Lili köszöntik, nagyon sok boldog szülinapot, hosszú pályában neki. Csuka Ádám is ünnepel, ma lett 16 éves, Orsi, Kata és apa köszöntik. Lévai Zsomborra 19-et tölt, imádja a focit, hát akkor most nem unatkozott az elmúlt hónapban, és legyen nagyon boldog, ezt kívánja az egész családja. Szabó Annát, a minőségi bútorok csapata köszönti Debrecenben a kedvenc kolléganőjüket, és hát Anna szokta nevezni egyébként a többieket, most ők szeretnének kedveskedni neki, úgyhogy nagyon szeretnék, hogyha emlékezetes lenne ez a nap, persze a tortával együtt. Szolnokiné Tóth Katalin, Timi és családja nevezte utolsó 6-ossal kezdődő szülinapján. Magyar Szabolcs is ünnepel, akit a párja Petra szeretne meglepni, szintén a Best tortájával. Ince Dénes is ünnepel ma, gyermekei és felesége köszöntik. Ő is nagyon szeret focizni, már mint Dénes és területi képviselőként dolgozik. A Gárdi Elek, ez van ideírva, 100 éves lett. Mm. De tényleg!
0: Gratulálok!
2: Szeretettel köszöntjük kedves szomszédunkat, Agárdi Eleket, 100. születésnapja alkalmából. Jó egészséget és minden jót kívánnak Sztojka Lászlóék. Hát nem minden nap köszöntünk egyébként 100 éveseket, úgyhogy Isten éltesse Eleket. Kati Imréné is ünnepel ma, Tótné Berta Évát, nővére György és családja köszöntik, Csillag László is szülinapos ma, imádja az unokáit, és Bányai Anett Nórát is nevezték, a Bánya, illetve Mile Csabádi Debrecenben, aki egy igazi energiabomba, és egykor karate bajnok volt, úgyhogy Laci, ha őt hívod, jól vigyázz, hogy mit beszélsz, jó?
0: Hagyime! Na, a lényeg az, hogy volt itt nagypapa, meg unoka is, milyen az, amikor két legyet ütünk egy csapásra, rögtön kiderül, illetve az is hamarosan, hogy kié lesz a grátis ajándék, ami a holnapi szerelmes nagy templom, keddi kalandok és kincsek, a hangszerek királynője templom túrára szól majd. Úgyhogy először torta, utána pedig egy grátis ajándék, két fő részére szóló belépő a holnap esti nagy templomi különös túrára.
3: Haló?
0: Haló? Cégén Gyula?
3: Igen, tessék parancsolni.
0: Jó napot, nagypapa!
3: Ha, jó napot kívánok!
0: Matekozzunk egy picit, jó?
3: Igen, te matekozzunk.
0: Na, hát akkor pontosan hány év is van a nagypapa és a kis Vince között?
3: Hát pontosan kereken 60.
0: 60 év? Akkor ezek szerint 8 évvel ezelőtt nagypapa megkapta pontosan az egyik legszebb születésnapi ajándékát?
3: Így van.
0: Nincs ott Vince a közelben, ugye?
3: Dehogy.
0: Igen, nagypapáiknál nyaral.
3: Így van, most pont itt vannak.
0: Jaj, de jó. Na, hát akkor tulajdonképpen...
3: Hagyjam a Vincét.
0: Hát tulajdonképpen Gyula, veled is kell beszélnem, meg igen, Vincével is, mert az ajándék, amit kaptok most mindjárt tőlünk, az közös ajándék lesz.
3: Tényleg, nézzek, Vince, téged keresnek.
0: Hello, Vince.
4: Szia!
0: Szia! Köszöntötted már a nagypapát a születésnapján?
4: Igen.
0: És a nagypapa is köszöntött téged?
4: Igen.
0: Na hát akkor már csak az hiányzik, hogy Debrecen kedvenc rádiója is köszöntse a cégényeket, mind a kettőt, Gyulát és az unokát, Vincét is a születésnapján. Szevasztok, kedves cégény család, Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
3: Best
0: Ever! Tiétek a torta, a kisangyal cukrászda ajándéka, nagypapa és unokája ma a családdal együtt egy málnás oreót falatozhat. Boldog ünneplés nektek, srácok!
3: Köszönjük szépen!
4: Hello,
3: hello!
4: Hello, szia!
0: Este, tehát kedden 7 órakor szerelmes nagy templom, keddi kalandok és kincsek, avagy a hangszerek királynője templom túra, és egy ünnepelt, aki másodmagával ott lehet majd. Ki lesz ő, Anita?
2: A legjobb tanítónéni, akit neveztek, Szolnokiné Tóth Katalin. Gratulálunk neki.
0: És a pizza nyertesének is. A reggel informátora, a melons pizza ajándéka pedig Gavallér Zsolté lett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 10 órakor startol a hétfő délelőtt Pitbullékkal. Szambe Impalával.

0: kortárs egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a kampuszra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt! A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak.
2: Szúnyoggyérítés lesz ma Debrecenben, megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. Idén is a görögdínje az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szúnyoggyérítés lesz ma este Debrecenben. Az önkormányzat azt közölte, napnyugta után több városrészben is földi kémiai szúnyogírtást végeznek. Szükség esetén a munkát holnap vagy holnap után pótolják. A kezelés az Újkertet, a Vénkertet, Józsát, Tócóskertet, a Kerekestelepet és számos más városrészt is érint. Emellett a Nagyerdő környékén is permeteznek. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy immár második éve kizárólag földi technológiát alkalmaznak, amely kíméletesebb a környezethez, mint a légiírtás. A lakosságot arra kérik, hogy a kezelés idején és az azt követő egy órában tartsák zárva az ablakokat és ajtókat, a szabadban hagyott élelmiszereket, gyermekjátékokat és ruhákat pedig takarják le, vagy vigyék be. Megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. Folytatódik a MÁV országos állomásfelújítási programja. Ennek részeként fejeződtek be a munkálatok a két településen. Mindkét állomáson megújult az épületek homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók. Emellett akadálymentessé is tették az épületeket. Balmazújvárosban az állomás környezetét és a térburkolatot is rendezték. Berettyóújfaluban pedig a vagyonvédelmi rendszert is tovább fejlesztik. A MÁV csaknem 15 milliárd forintos országos programja több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Célja pedig, hogy a kisebb városokban is korszerűbb, kényelmesebb környezet fogadja az utazókat. Idén is a görögdínje az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle, fejenként. A dínyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
3: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
2: Legtöbb 28 Celsius fokra számíthatunk, melegfronti jellegű tüneteket tapasztalhatunk, és helyenként felélénkülhet a szél. Éjszakára legkevesebb 18 Celsius fokig hűlhet le a levegő, a jelenlegi jelzések szerint csapadékra, záporra, leghamarabb csütörtökön számíthatunk.
4: Money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Pörög rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbezárt érték. Hey!

A zenei kedvence között Délhenny és Kaszatidi közös, az annyira te indult el, itt a Best FM-en fél 11 van hamarosan. Hello Debrecen, jó utat, jó munkát mindenkinek! A mikrofonnál Szabó Anita, ne feledjék, hogy a Mikepércsi úton Debrecen irányába egy sáv járható, itt egy picit hosszabb menetidővel készüljenek. A négyesen a Nyíregyháza felől érkezőket mérik a benzinkút előtt fehér autóból, és van egy talált pénztárcánk is, beadták egy ételbárba, Boda Boglárka csöröghet. Hogyha hiányzik a pénztárcája, 500-540 a forró drót, a délelőtti órákban már 25 fokot mérhetünk, és 28-at várunk mára, némi felhővel, de ez a jó kedvünket biztos nem árnyékolja be. Rádiózunk együtt ma is 14 óráig itt a Best FM-en.

0: én!
1: Mit jósolnak már a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
4: Kus, az élet minden területén sikereket ér el, csak olyan esetekben kell vigyáznia, amikor pénzbefektetésről vagy vásárlásról van szó. Mika rengeteg kötelezettséget vállal és mindent igyekszik is teljesíteni. Általában élvezi, hogy nincs egyetlen szabad perce sem, de most olyan hangulatban van, hogy szeretne lazítani, szórakozni és utazni. Ikrek, meglepetések érik ezen a héten, alig hiszi, hogy anyagi sikerekre is számíthat, partnere már nem fog megváltozni, szeresse őt a hibáival együtt. Rák, nem baj, ha ez a nap nem tartogat meglepetéseket, kellenek a nyugodt napok, rendezni a gondolatokat, kipihenni a fáradalmakat. Oroszlán, az egyik korábbi barátja visszatér az életébe, ma már sokkal több közös tulajdonsággal rendelkeznek, mint korábban, mert lehiggadtak és érett személyekké váltak. Szűz, mivel húzni, halasztani nem jó a dolgokat, ezért egy munkát szeretne ma minél hamarabb befejezni. Nagy szorgalommal úgy irányíthatja a munkáját, hogy feladatai dupla tempóval végezze. Mérleg, sokrétű kapcsolatra vágyik, szeretne olyan társaságba, klubba belépni, ahol elég magas a tagdíj, kérdés, hogy megírje. Skorpió, sokat foglalkoztatják az anyagiak, talán túl sokat költött a nyaralásra, nézzen szembe kicsit költekező természetével. Nyilas, mivel az érzéki gyönyöröknek nem képes ellenállni, ma könnyen elveszítheti a fejét. Találkozása egy szenvedélyes oroszlánnal csodálatos és végzetes lehet. Bak, a hét első felében hajlamos lesz arra, hogy lazábban vegye a dolgokat, de csak azért, hogy később megint keményen dolgozzon. Ámornyila rövidesen ismét célba veszi a szívét. Vízöntő, az érdektelen feladatok elől inkább kitérne a legszívesebben, de az izgalmas munkát kihívásnak tekinti, a nyári időszakban az utazás a kedvenc szabadidős elfoglaltsága. Alak, a váratlan helyzetekben azonnal feltalálja magát, sok jövésmenés, kisebb-nagyobb utazás, hivatalos ügyek intézése vár önre.

0: Köszöntjük Illés nevű hallgatóinkat! Az Illés az Éliás önállósult változata. Az Éliás héber görög eredetű férfinév jelentése Jáve az én Istenem, női párja Eliána. A nevek legismertebb viselői Illés próféta, Berger Illés királyi történetíró, Elias Canetti író és természetesen ön kedves Illés, aki most a rádiót hallgatja.
1: A Best of Enzola 104.60 és már is jönnek a mai köszöntések. Hogyha valaki ma ünnepli a névnapját, vagy éppen a házassági évfordulóját, akkor már most is nagyon sok szeretettel gratulálunk. Ráadásul ma is készültünk egy finom meglepetéssel a melans cukrászda jó voltából egy-két főre szóló süti kóstolóval. Nézzük is, hogy ki van itt velem a vonalban.
2: Halló, tessék!
1: Halló, Kati, mamát keresem.
2: Én vagyok.
1: Üdvözlöm, jól tudom, hogy a világ minden tájáról várnak vendégeket?
2: Hát, igen, igen, hát annyira nem. Amerikából jönnek haza a gyerekek, Gödről jönnek a másik fiamék.
1: És miért is érkeznek a gyerekek?
2: Tartunk egy családi találkozót, minden évben sikerült egy-két napot együtt tölteni, hát ebben az évben úgy alakult, hogy csak egy nap lesz belőle, de itt lesz mindenki. A kibővült család legifjabb Rutkovszkival, három hónapos kis Fülöp unokánk is fész.
1: Az nem? Igen. Na de hogy mi is vesz részt, ezt szerettem volna kihúzni Katikából.
2: A július számunkra nagyon sok születésnapot, névnapot, házassági évfordulót hoz, úgyhogy ezt szeretnék együtt megünnepelni.
1: Én most kimondottan a házassági évfordulóra szeretnék koncentrálni, mert hogy most van a mai napon az 52. évfordulójuk.
2: Igen, igen, hát így kimondani nagyon érdekes.
1: Amúgy meg egy csettintés volt, nem? Ha így visszanézünk.
2: Hát igen, igen, igen.
1: És hogy teltek egyébként ezek az évtizedek?
2: Igazából nagyon jól. A három fiú

0: már ugye felnőtt unokáink is vannak, úgyhogy igazából sok élménnyel, utazásokkal.
1: Ezt nagyon büszkén mondta Katika, nagyon jó volt hallani. Én kívánok önöknek nagyon boldog házassági évfordulót a Best FM rádió nevében. Én Szabó Anita vagyok, a nyereményük pedig a Melas cukrászdába egy két főre szóló süti meghívás.
0: Jaj, hát nagyon szépen köszönjük. Igazán nagyon jó meglepetés ez.
1: Így hétfő délelőtt, ugye? Ez jól esik az embernek. És mit üzen Katika a kedves párjának? Azt is elmondhatja most így az ételen
0: hát
1: keresztül.
0: Hát jó egészséget, mert azt gondolom, hogy az életben ez a legfontosabb, hogy megérezzük, megtartsuk a jó egészségünket, és hát élvezzük az életet, amíg lehet. Örüljünk az unokáknak, örüljünk annak, hogy

0: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen. Folytatódik a bőrrák szűrési program. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukciót indít a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-éig saját költségükön kell elbontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdú Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok felismerését és kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított ötágyas részlegen korszerű eszközökkel vizsgálják a betegek éjszakai alvását, hogy minél hamarabb megállapítsák az alvászavarok okát. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Emiatt a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az érintettek pedig gyakran fáradtan ébrednek, hiába aludtak egész éjjel. A betegség leginkább túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, megfelelő kezeléssel azonban jól kordában tartható, írja az Unideb. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
0: Legtöbb 28 Celsius fokra számíthatunk, melegfronti jellegű tüneteket tapasztalhatunk, és helyenként felélénkülhet a szél. Éjszakára legkevesebb 18 Celsius fokig hűlhet le a levegő, a jelenlegi jelzések szerint csapadékra, záporra, leghamarabb csütörtökön számíthatunk.

0: A zenei kedvencek között az AC/DC slágere Highway to Hell szólt itt a Best FM 4.12 van. Kellemes délelőtt, jó utat mindenkinek. Jó, hogyha óvatosan vezetnek a Mikepércsin, ugyanis csak egy sáv járható Debrecen irányába. A 4-esen Téglás előtt mérnek, a benzinkút előtt a Nyíregyháza felől érkezőket, és ha van még útinfójuk, amire szívesen felhívnák a többi közlekedő figyelmét, akkor nincs más dolguk, mint megcsörgetni a Best FM stúdióját 500-540. Július 20-án pedig a Holdat ünnepeljük. Ugyanis ez a Hold napja, hiszen 1969-ben a mai napon tette meg első lépéseit a Hold felszínén Neil Armstrong, akinek híres mondata azóta is bejárta a világot. Kis lépés egy embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek. Érdekesség, hogy a Hold átlagosan 384 ezer kilométerre kering tőlünk, mégis óriási hatással van az életünkre. A gravitációja mozgatja az óceánok árapályát, és a tudósok szerint a Föld forgásának stabilitásában is nagyon fontos szerepet játszik. Ha nem lenne Holdunk, akkor a bolygónk éghajlata is egészen más lenne, és valószínűleg az élet fejlődése is teljesen más irányt vett volna. A Holddal kapcsolatban külön érdekesség, hogy mindig ugyanazt az oldalát mutatja felénk, emiatt sokáig senki nem látta a túlsó oldalát. Az első fényképeket 59-ben egy szovjet űrszonda készítette. A Hold felszínén ráadásul teljes csend uralkodik, mivel gyakorlatilag nincs légköre, a hang sem tud terjedni, így a két űrhajós egymás mellett áll a sisak nélkül, amit persze nem is élnének túl, nem is hallhatnák egymást, annak idején ezért kommunikáltak rádión keresztül. És hogy milyen titkokat rejteget még a Hold számunkra, nos, arról nagyon sok városi legenda kering, és a tudósokat is a mai napig foglalkoztatja. A lényeg, hogy ma van a Hold napja. A Hungária dalával folytatjuk, jön a Csókirály itt a Best FM-en. Jó rádiózást!
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu

0: szeretnék én lenni a csók
1: király.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább. Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést. dsc.hu.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
6: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
7: Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

Lesz délelő szó, Debrecen zenei kedvenceivel itt a 104.6-on. Nyáron valahogy mindig minden lazábbnak tűnik, és ez így is van. Strandpapucs, fürdőruha, lehúzott ablak, könyök ki az ablakon, csak hogy amikor autóba ülünk, a kressz továbbra sem megy szabadságra. Az ORFK pedig évről évre felhívja a figyelmet néhány tipikus nyári hibára vezetés közben. Az egyik ilyen például a strandpapucs. Sokan nem is gondolnák, de könnyen lecsúszhat a lábról, vagy beakadhat a pedálok alá, és vészhelyzetben akár egyetlen másodperc is döntő lehet. A magyar kreszt nem tiltja külön a papucsban vagy mezítláb való vezetés, de az előírja, hogy a járművet csak olyan állapotban és úgy szabad vezetni, hogy azt biztonságosan tudjuk irányítani. A másik tipikus nyári jelenség a fürdőruhás vezetés, ami nem csak azért szerencsétlen választás, mert hogy a biztonság jöv a csupasz bőrt könnyebben felsértheti egy hirtelen fékezésnél, hanem azért is, mert a vezetés közben fontos, hogy kényelmesen és biztonságosan tudjunk mozogni. És itt van még a nyári laza vezetés, amikor kilóg a könyökünk az ablakon, vagy akár a bal láb fent a műszerfalon utasként, ami nagyon jól mutat ugyan egy filmben, de a valóságban ezek a testhelyzetek nagyon veszélyesek. A kilógó karunk könnyen megsérülhet egy váratlan helyzetben, a vezetőnek pedig mindig úgy kell ülnie, hogy bármelyik pillanatban gyorsan le tudja reagálni a dolgokat. A hőségre is érdemes figyelni, hiszen amikor már szomjasnak érezzük magunkat, addigra a szervezet már enyhén kiszáradhat, ami sokat ront a koncentrációnkon és lassítja a reakcióidőt. Ezért hosszabb úton mindig tartsunk az autóban folyadékot, és 2-3 óránként álljunk meg egy rövid pihenőre. Biztonságos célbaérést kívánunk mindenkinek, útinfókkal pedig nyugodtan lássanak el bennünket. 500-540 a forródról, Dél Gettával és a Memorészzal megyünk tovább.

0: 7 perc maradt pontosan a hétfő délelőttből itt a Best FM-en. Én már a kívánság műsorhoz készülődök, és kaptam már üzeneteket kérésekkel kapcsolatban. Mostantól lehet hívni bennünket ezügyben is, 500-540 a forró drót, vagy írni nekünk SMS-ben Viberen, 30-933-1046. Hamarosan tehát kezdünk a déli kívánság műsorral, és keresünk egy irattartót. Szabó Ferenc elhagyott, pontosan nem tudja, hogy hol Debrecenben, a múlt héten egy cipzáros, mogyorós színű A4-es méretű irattartót. Benne számára nagyon fontos dokumentumokkal, papírokkal. Hogyha valaki megtalálta, akkor csörgessen bennünket. 500-540 a forrózrót, köszönöm szépen, tehát Szabó Ferenc iratait keressük. Köszönjük a segítenek. Bagosék pedig már is érkeznek a folytatásban, ahogy Chris Brown is beköszön még a hírek előtt, aztán találkozunk a déli kívánság műsorban.
1: Olyan ő, hogy meg...

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: A Füredi út felújítása a következő ütemben a 76-os és a 102-es szám közötti mintegy 150 méteres útszakasz kap teljes szélességében új burkolatot. A munkálatok mellett is folyamatosan biztosítják a forgalmat. A teljes felújítás várhatóan szeptember elejére készül el. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon a kihelyezett ideiglenes jelzések szerint fokozott óvatossággal közlekedjenek, írja a De Hír. Újabb dílert fogtak el Hajdú-Biharban. A püspökladányi rendőrök egy 27 éves helyi férfit vettek őrizetbe, akit azzal gyanúsítanak, hogy rendszeresen kábítószert árult a településen és a környékén. Az otthonában tartott akció során droggyanús anyagokat, a terjesztéshez használt eszközöket, készpénzt és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A nyomozók több fogyasztót is azonosítottak, ellenük kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A gyanúsított letartóztatását a bíróság elrendelte, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvívője.
1: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfél hitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megtéríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaelőszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is érett be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
2: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
0: Legtöbb 28 Celsius fokra számíthatunk, melegfronti jellegű tüneteket tapasztalhatunk, és helyenként felélénkülhet a szél. Éjszakára legkevesebb 18 Celsius fokig hűlhet le a levegő, a jelenlegi jelzések szerint csapadékra, záporra, leghamarabb csütörtökön számíthatunk.
3: Célállomás
4: Debrecen.
3: Pozíció
4: 104,1

Kellős délután, csodás napot mindenkinek, elstart volt a déli kívánság műsor. A hét első napján és délután kettőig kérhetik a kedvenc zenéket, üzeneteket, hiszen önöki a főszerep, úgyhogy küldjék el bátran, mit hallanának. Szívesen köszöntsék a szeretteiket, vagy egyszerűen csak lepjenek meg valakit egy dallal, akár saját magukat is. Az első dal pedig Renáta kérésére teljesül, sziasztok! A Well Hello késő már című dalát szeretném kérni az Alföld kincse dolgozóinak, nagyon köszönöm. Jó munkát mindenkinek, és lendületes hetet, kedves Best hallgatók, jöhetnek a kedvencek, 500-140 a forrót volt, SMS Viber 30-as 933-1046, a mikrofonnál Szabó Anita.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: Örögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

Fél egy után 6 percet kívánunk mindenkinek, jó étvágyat az ebédhez, jó tart kitartást a melóban, azért már javában benne vagyunk a délutánban, és még mielőtt elindítom a következő kérést, érkezett egy SMS üzenet, egy pénztárcát találtak, méghozzá 11 óra 30 körül az Ótemető utcán egy fekete autó tetejéről esett le a pénztárca, a tulajdonosa pedig Pázmándi László, és benne van minden irata. 500-540 a forró drót, ide tud csörögni kedves László, hogyha hiányolja az iratait, amit egyébként a Vámos Pécsi út 6 szám alatt is megtalál, itt őrzik, tehát Pázmándi László pénztárcáját. A következő dal pedig Gyuri kérésére érkezik, aki a nejének, Nórinak szeretné küldeni, Dr. Béres és Verép Tomi közösét. Ugye nem bántad meg, itt a Best

A Best FM Zola 104.6-on, benne pedig a déli kívánság műsor 13 óra előtt újabb dalkérés érkezett. Szia Anita! Szeretném kérni Korda György és Balázs Klári egyik dalát, és szeretném küldeni a férjemnek Zolinak. Köszönöm, hogy mindig számíthatok rá, és legyen szép hetünk együtt. Üdvözlettel, Erika!

0: Szükség esetén a munkát holnap vagy holnap után pótolják. A kezelés az új kertet, a Vín kertet, Józsát, Tócós kertet, a Kerekestelepet és számos más városrészt is érint. Emellett a nagy erdő környékén is permeteznek. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy immár második éve kizárólag földi technológiát alkalmaznak, amely kíméletesebb a környezethez, mint a légiírtás. A lakosságot arra kérik, hogy a kezelés idején és az azt követő egy órában tartsák zárva az ablakokat és ajtókat, a szabadban hagyott élelmiszereket, gyermekjátékokat és ruhákat pedig takarják le, vagy vigyék be. Megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. Folytatódik a MÁV országos állomásfelújítási programja. Ennek részeként fejeződtek be a munkálatok a két településen. Mindkét állomáson megújult az épületek homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók. Emellett akadálymentessé is tették az épületeket. Balmazújvárosban az állomás környezetét és a térburkolatot is rendezték. Berettyóújfaluban pedig a vagyonvédelmi rendszert is tovább fejlesztik. A MÁV csaknem 15 milliárd forintos országos programja több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Célja pedig, hogy a kisebb városokban is korszerűbb, kényelmesebb környezet fogadja az utazókat. Idén is a görögdínye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle, fejenként. A dínyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
1: Érdemes megnézni például a dínye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dínye. De a terízöld dínyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga réte, minél élénkebb színű a sárga rét, annál inkább érettebb a dínye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Legtöbb 28 Celsius fokra számíthatunk, melegfronti jellegű tüneteket tapasztalhatunk, és helyenként felélénkülhet a szél. Éjszakára legkevesebb 18 Celsius fokig hűlhet le a levegő, a jelenlegi jelzések szerint csapadékra, záporra, leghamarabb csütörtökön számíthatunk.
3: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
3: A hívható telefonszám 500-540.
4: 500-540.
5: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Kellemes hétfő délutánt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Haladunk tovább a déli kívánság műsorban. Szia, Anita! Szeretnék küldeni Ezariától egy dalt a debreceni autószerelő műhely minden dolgozójának. Kitartást a hétfőhöz, és csak óvatosan a szerszámokkal. Üdvözlettel, Laci! Rendben, kedves Laci, nagyon jó, hogy gondoltál a kollégákra, mi pedig rátok. Ezaria és Young Fly közösét hozom nektek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörög rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.

Best FM kívánságvonala 500-540. SMS és Viber számunk 30 933 1046.

nem szól a 104.6-on a zenei kedvencekkel. Továbbra is teljesülnek a kérések 14 óráig, Anikó Zob pedig SMS üzenet érkezett 30-as 933-104-6-ra. Hello, Best FM! Olyan régen hallottam már nálatok Madonna Frozen című dalát, hogy nagyon szeretném meghallgatni. Köszönöm, hogyha leadod. Írta nekünk Anikó, és bár nincs még az a nagy kánikula, 26 fok van Debrecenben, de azért jó lesz felfrissülni. A következő percekben Madonna dalától érkezik a Frozen.

13 óra 57 kora déli kívánság műsor utolsó kérését indítom, amit Timitől kaptam. Sziasztok! Egy vidám zenét szeretnék kérni a kollégáimnak a kórházba. Minden műszakhoz sok erőt, türelmet és persze jó kedvet kívánok. Ehhez pedig a legjobb

0: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen. Folytatódik a bőrrák szűrési program. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukciót indít a tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-éig saját költségükön kell elbontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdú Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok felismerését és kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított ötágyas részlegen korszerű eszközökkel vizsgálják a betegek éjszakai alvását, hogy minél hamarabb megállapítsák az alvászavarok okát. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Emiatt a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az érintettek pedig gyakran fáradtan ébrednek, aludtak egész éjjel. A betegség leginkább túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, megfelelő kezeléssel azonban jól kordában tartható, írja az Unideb. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák

12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörögj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: tovább folytatódik a Füredi út felújítása, újabb dílert fogtak el Hajdú-Biharban. Hatékony volt az MNB kibercsalások elleni fellépése. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenben tovább folytatódik a Füredi út felújítása. A következő ütemben a 76-os és a 102-es szám közötti, mintegy 150 méteres útszakasz kap teljes szélességében új burkolatot. A munkálatok mellett is folyamatosan biztosítják a forgalmat. A teljes felújítás várhatóan szeptember elejére készül el. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon a kihelyezett ideiglenes jelzések szerint fokozott óvatossággal közlekedjenek, írja a Dehír. Újabb dílert fogtak el Hajdú-Biharban. A püspökladányi rendőrök egy 27 éves helyi férfit vettek őrizetbe, akit azzal gyanúsítanak, hogy rendszeresen kábítószert árult a településen és a környékén. Az otthonában tartott akció során droggyanús anyagokat, a terjesztéshez használt eszközöket, készpénzt és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A nyomozók több fogyasztót is azonosítottak, ellenük kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A gyanúsított letartó a bíróság elrendelte, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvívője.
2: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfél hitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megtéríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaelésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik. Nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
0: Közepesen felhős, frontmentes időre számíthatunk. Legtöbb 27-28 fok lehet Debrecenben és a térségben. A következő napokban is ez lesz jellemző. A meteorológusok szerint egy újabb zápor, zivatar majd csütörtökön érkezhet a térségbe. Éjszakára pedig 16-18 fokig hűlhet le a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Hello mindenkinek, 3 óra elmúlt, önöknek csak egy dolguk van, egy picit tekerjék fel a hangerőt, a többit bízzák ránk, hozzuk a munkakedv növelő zenéket. Kezdhetünk? Itt van Carly Rae Jepsen és a Call Me Maybe.
5: A hírek után

0: Where is my husband? Hol van a férjem? Ez volt Ray dala itt a Best FM-en, és hát nézzük azt is, hogy hol vannak a trafipaxok. Egy hír Mártitól, ő azt írja, hogy ellenőrzés van a 4-esen Téglásnál, a szokásos helyen, ott a Böszörményi leágazásnál, magyarul a 4-es és a 3507-es út kereszteződésében, illetve még egy István a vonalban, szia!
1: Szia! Trafiznak az M35-ösön a Pest felé vezető oldalon Böszörmény térségében.
0: Ó, köszönjük szépen, jó utat!
1: Küldhetek egy dalt.
0: Hát figyelj, közlekedési infóért cserébe bármit lehet.
1: Valami bulizós számot kérek a kollégáimnak.
0: Jó, az pont van raktáron bulizós dalunk. Oké, üzensz is nekik valamit?
1: Hát hogy, jó munkát nekik.
0: Hát mi mást, rendben van. Akkor nekik szól most a Last Ketchup dala, igazi kis nyári bulisláger. Jön az Ázare helye. Vigyázz magadra, jó utat, hello, hello.
1: Sziasztok.
2: Te is lehetsz a Best FM trafivadásza. A forró drót 500-540.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Örülj rá a koncertekre és egy új állásra! Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a Campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!

0: Na ezt Femet hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Sajnos nem a legjobb hír az utakról az, hogy...
1: Egy karambolt szeretnék jelenteni. Nyíregyháza fele, Újfehér tó előtt hármas karambol van, hogy vigyázzanak. Nemrég történt. Mentőtűzoltó helyszínen van.
0: Tehát a négyesen Újfehér tó előtt a Nyíregyháza felé vezető oldalon hármas karambol történt pár perccel ezelőtt. Reméljük, hogy nincs nagy baj. Vigyázzon magára mindenki. Bármi van, hívjanak 500-540. Egyébként pedig repülünk tovább, mint a madár. Tóta Vigél és a rabmadár.
2: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Média. 104.6. Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
0: És ha esetleg jártak ma arra felé, akkor önök is láthatták, hogy nagy munka kezdődött a Burgundia utcán. Az 1-3 számnál felújítják a távhővezetéket. Ez viszonylag sokáig, augusztus 10-éig fog tartani. Egyrészt fennakadások lesznek a buszsávban és a járdán, másrészt pedig a következő hetekben a környező utcákban időnként előfordulhat, hogy akadozni fog a meleg vízszolgáltatás, de erről minden környéken lakót időben értesíteni fognak, de azért lélekben már most készüljenek rá. Tehát megkezdték a távhővezeték felújítását a Burgundia utcán az 1-3 számnál, augusztus 10-éig lesznek ott emiatt fennakadások. Viszont fennakadások nélkül hozzuk önöknek a jobbnál jobb zenéket, hogy egy picit gyorsabban teljen munkaidő. Itt most a Radiohead és a Creep.

0: ezt a filmet hallgatják. Ez itt a 104.6. Haló!
1: Igen, Amika vagyok, működik a trafipassz a Mák utcán.
0: Köszönjük szépen, tehát a Mák utcán is trafiznak a rendőrök, vigyázzanak nagyon. Tegnap pedig lejátszották, hát nagyjából minden idők legrosszabb VB döntőjét, véget ért az idei labdarúgó világbajnokság, ha valaki nem tudná, a spanyolok lettek a világbajnokok, és természetesen erre a VB-re is írt egy dalt Shakira, amit elő is adott a megnyitó ünnepségen, vagy mondjuk inkább úgy, hogy valaki előadta a megnyitó ünnepségen, ugyanis a neten egyre jobban terjed az a pletyka, hogy valójában nem is Shakira, hanem az egyik dublőre lépett föl, állítólag az énekesnő halálos fenyegetéseket kapott, és ezért nem vállalta személyesen az előadást, hanem az egyik hasonmása állt színpadra helyette. Aztán, hogy ebből mi igaz, meg mi nem, azt valószínűleg sosem fogjuk megtudni. Minden esetre a VB dala itt van, Shakira és a Die Die.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

Gatják, a 104.6-on nálunk pörögnek a legjobb zenék, és azt hiszem, hogy ennek a hírnek sokan örülni fognak. Ma megkezdik a szúnyogírtást Debrecenben. Ha minden jól megy, akkor napnyugta után elindulnak majd a permetező autók gyakorlatilag az egész városban. Ha netán az időjárás bekavarna, tehát ha mondjuk eső lesz, akkor holnap vagy holnap után fogják elvégezni a munkát, erre nagyon kevés esély van. A lakosságnak a szokásos dolgokat javasolják, a szabadban tárolt gyerekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szállított ruhákat gyűjtsük be, vagy legalább takarjuk le, illetve a permetezés utáni egy órában próbáljuk zárva tartani az ablakokat és az ajtókat. A felhasznált vegyszer egyébként emberre, növényre, kutyára, macskára teljesen ártalmatlan, viszont nem lennék a szúnyogok helyében. Tehát ma este kezdik a szúnyogírtást Debrecenben, és írtó jó zenék közben a bestem, jön The Weeknd és Ariana Grande, és a Save Your Tears. Yeah.

0: Szúnyoggyérítés lesz ma Debrecenben, megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. Idén is a görög dinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Szúnyoggyérítés lesz ma este Debrecenben. Az önkormányzat azt közölte, napnyugta után több városrészben is földi kémiai szúnyogírtást végeznek. Szükség esetén a munkát holnap vagy holnap után pótolják. A kezelés az új kertet, a Vén kertet, Józsát, Tócós kertet, a Kerekes telepet és számos más városrészt is érint. Emellett a nagy erdő környékén is permeteznek. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy immár második éve kizárólag földi technológiát alkalmaznak, amely kíméletesebb a környezethez, mint a légiírtás. A lakosságot arra kérik, hogy a kezelés idején és az azt követő egy órában tartsák zárva az ablakokat és ajtókat, a szabadban hagyott élelmiszereket, gyermekjátékokat és ruhákat pedig takarják le, vagy vigyék be. Megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. Folytatódik a MÁV országos állomásfelújítási programja. Ennek részeként fejeződtek be a munkálatok a két településen. Mindkét állomáson megújult az épületek homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók. Emellett akadálymentessé is tették az épületeket. Balmazújvárosban az állomás környezetét és a térburkolatot is rendezték. Berettyóújfaluban pedig a vagyonvédelmi rendszert is tovább fejlesztik. A MÁV csaknem 15 milliárd forintos országos programja több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Célja pedig, hogy a kisebb városokban is korszerűbb, kényelmesebb környezet fogadja az utazókat. Idén is a görög dinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle, fejenként. A dinnyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga réte, minél élénkebb színű a sárga rét, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
0: Közepesen felhős, frontmentes időre számíthatunk. Legtöbb 27-28 fok lehet Debrecenben és a térségben. A következő napokban is ez lesz jellemző. A meteorológusok szerint egy újabb zápor, zivatar majd csütörtökön érkezhet a térségbe. Éjszakára pedig 16-18 fokig hűlhet le a levegő.
3: Köszönjük a híreket. 4 óra múlt, ez itt a Best FM, a 104.6-on. Hello Debrecen. Nem tudom, hogy milyen napjuk volt ma, de ha jó napjuk volt, akkor igyekszünk most még jobbá tenni. Ha egy kicsit nehezebb, kicsit döcögősebb volt, akkor pedig igyekszünk kisimítani a hepehupákat sok jó zenével. Kezdhetünk? Jön az új kedvencünk, az Ankara Echoes és a Benny Áll.

0: Yeah!
1: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és segítünk a hazaútban. Közlekedési infók a környékünkről. A Mák utcai Trafibox köszöni szépen, továbbra is nagyon jól érzi magát, ott még mindig mérnek a rendőrök. Aztán nemrég István jelezte, hogy ellenőrzés van a 481-es úton. Segítek, ez az az út, ami ott Mikepércselőt összeköti a 47-est az M35-össel. Ott volt ellenőrzés nemrég. Aztán sajnos még mindig baleset miatt van helyszínelés a 4-esen Újfehértó előtt, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, ami híreink szerint 3 autó ütközött ott, illetve a leges, legfrissebb ebben a pillanatban érkezett Milántól, Hajdúszoboszló debreceni útot is ellenőrzés van.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Tudom, hogy számítatok önökre ezután is, várom a közlekedési infókat, hívjanak az 500-540-en, vagy írjanak a 3933-1046-ra. Én pedig cserébe jobbnál jobb zenéket hozzak önöknek, például mindjárt itt van Tapik és a Breaking Me. Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörög rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
2: Mit kínál a Maxiline?
5: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópályamatricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
2: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiline töltőállomás.
6: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a Tapi debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
7: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4i Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. Kia.autovalizdebrecen.hu
8: Kia. Movement that inspires.

0: FM, 104, és sajnos megint egy balesetről kaptunk hírt. Andi írja nekünk, hogy sziasztok, a Vágóhíd utcán ráfutásos baleset a városból kifelé, alakul a torlódás, tehát a Vágóhídon sajnos baleset. Vigyázzanak magukra jobban.
1: A Slágerek rádiója.
2: A Best FM.
0: Jön a Vénusz.
3: Ha

Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, jó utat hazafelé, és hát nem sokára nagy hatalmat adunk az önök kezébe. Alig fél óra múlva önök fogják eldönteni, hogy mit hallgat a város. Mindjárt kezdjük a kívánság műsort, bánjanak ezzel a hatalommal felelősség teljesen. Egyébként már most is lehet dalokat kérni, kezdjünk el készülni a kívánság műsorra. Az 500-540-en már hívhatnak, aztán 5-től 7-ig élesben is kívánság műsor a Besten. 500-540. Mostantól várom a kéréseket, amire viszont nem kell várni, az Alice Merton dala, ez már is jön, itt a Nóru utca Besten.

Itt a Best FM, jó utat hazafelé, 6 perc elmúltán 3-4-5. Azt írja nekünk Marci, hogy trafit látott Hatház belterületén a Béke útján. Ott is nagyon óvatosan közlekedjen mindenki. Meg barátkozunk a gondolattal, hogy a tervek szerint hamarosan sebességkorlátozást fognak bevezetni a Diószegi út végén. A Dehír írja, hogy a lakott terület határát jelző tábla és a horgásztó csatlakozások közötti szakaszon hamarosan 50 km/h sebességkorlátozást vezethetnek be. Ez néhány héten belül megtörténhet. Állítólag a környéken lakók is kérték ezt, illetve hát sajnos a baleseti statisztikák is azt indokolták, hogy ezt meglépjék. Tehát hamarosan 50 km/h sebességkorlátozást vezethetnek be a Diószegi út végén a lakott terület határát jelző táblától a horgásztó csatlakozás. Majd erre azért még emlékeztetjük önöket. Mi viszont mindjárt szágódunk tovább a kívánság műsorral. 5-kor kezdünk, az 500-540-en már hívhatnak a kérésekkel. Egyébként pedig itt van Ibla Rock és a Rajzlap.

0: nincs megállás.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább. Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Amíg nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést. dsc.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Reklámot hallottak.
7: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen. Folytatódik a bőrrák szűrési program. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukciót indít a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-éig saját költségükön kell elbontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdú Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok felismerését és kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított ötágyas részlegen korszerű eszközökkel vizsgálják a betegek éjszakai alvását, hogy minél hamarabb megállapítsák az alvászavarok okát. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Emiatt a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az érintettek pedig gyakran fáradtan ébrednek, aludtak egész éjjel. A betegség leginkább túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, megfelelő kezeléssel azonban jól kordában tartható, írja az Unideb. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
8: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
7: Közepesen felhős, frontmentes időre számíthatunk. Legtöbb 27-28 fok lehet Debrecenben és a térségben. A következő napokban is ez lesz jellemző. A meteorológusok szerint egy újabb zápor, zivatar majd csütörtökön érkezhet a térségbe. Éjszakára pedig 16-18 fokig hűlhet le a levegő.
1: És most
9: indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
9: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
10: Balog István Vilmos.
11: Hello!
0: 120 perc lesz a kívánság műsor, ebből 3-4 percet minél hamarabb stoppoljanak le maguknak, hogy biztosan beleférjenek a ma estébe. 39-33-104-6, ez az SMS-es Viber számunk, az 500-540-en pedig hívhatnak, és akár élőadásban is beszélgethetünk egy kicsit. Nyilván a leglelkesebbek már hívtak, írtak, például itt van Brigi üzenete: sziasztok, az Emberektől a Forog a Föld című dalt szeretném küldeni anyukámnak szülinapjára. Isten éltesse őt, sok boldogságot neki. Előtte Enikő kérése, John Legend és az All of Me. Kezdésnek pedig, hát mi más, Nagy Bogi és Dess, és a Jól leszek újra. Vajon kinek szól ez a dal? Peti, haló, itt vagy?
10: Igen, szia, itt vagyok.
0: Parancsolj!
10: Szóljon ez a dal az én drágámnak, Juditnak, mert nagyon szereti.
0: Te meg nagyon szereted őt.
10: És én is szeretem őt.
0: Jó van, jó a dalotól, köszi.
10: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Erős kezdés, startol a kívánság műsor.

0: te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: ez volt az Emberek és a Forog a Föld. Emberek, este éti kívánság műsor.
1: Te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
0: Nem sokára jön egy dal, ami így sok év után most újra sláger lett. A fiatalok fölkapták a TikTokon. Judit és Tamara kérésére mindjárt szól Zala Larsontól a Lush Life. Előtte viszont Imrének van mondandója. Szia, neked mi szóljon?
3: Szia, Berezki Zolitól a Kerek Egész.
0: Oké, amit kinek küldünk?
3: A lányaimnak.
0: Hogy hívják őket?
3: Ketten vannak, Anita és Anna Mari.
0: Mit üzensz nekik?
3: Üzenem nekik, hogy hallgassák szeretettel.
0: Jó van, nem sokára jön a dalotok. Nagyon köszi, hello, hello.
3: Köszönöm.
0: Berezki Zoli és a Kerek Egész. Mindjárt itt a Besten.
1: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
8: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.
9: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
10: Örög rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Köszönöm.

0: Öttől hétig minden nap kívánságműsor. Ma is itt vagyunk már a sűrűjében. Ne hagyjanak unatkozni. Hívjanak az 500-540-en, vagy írjanak a 3933-1046-ra. Például Niki az anyukájának szeretne küldeni egy Máté Péter dalt. Semmi akadálya. Küldjük neki az egyik legnagyobb slágert. Jön mindjárt az egy darabot a szívemből, de közben Misit is meghallgatjuk, hogy neki mit játszhatunk. Szia!
1: Szia! A vakavakát kérem. Aha. És küldöm minden spanyol drukkernek.
0: Ó, gondolom, akkor te is a spanyoloknak drukkoltál tegnap.
1: Igen.
0: Nem volt egy jó meccs egyébként, én nagyon untam, megmondom neked őszintén.
1: Hát így, hogy nyertek a spanyolok, szerintem nagyon
0: ja,
1: jó
0: hát
1: volt.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Amúgy igen, ja. Nem volt egy túl jó meccs. De hát ez ilyen.
0: Lényeg, a lényeg, jön a focizene. Shakira és a vakavaka. Ciao, hello!
1: Köszönöm!

0: Ohó, ez itt a Best FM, 104.6. Na, kinek mit játszhatok? Mondják el, vagy írják meg. Este 7-ig tart a kívánság műsor. 39-33-104-6 az SMS-es Viber számunk, és persze lehet hívni is az 500-540-es Best FM forró dróton. Mindjárt bulizunk egy kicsit, jó kis pörgős dal, Fárukó és a Pepa Hanna kérte, és a testvérének Gábornak szeretnék küldeni, illetve haló, tessék, Best FM!
1: Szia, Kriszta vagyok!
0: Szia!
1: És egy számot kérek, a Csendéve Balázs Fecótól.
0: Amit kinek küldesz?
1: A páromnak, akit nagyon szeretek, és várom haza.
0: Tehát akkor Balázs Fecó és Keresztes Ildikó közös nagy slágere, a Csendéve. Most a Best kívánság műsorában. Ezt is önök kérték.

0: 4, minden este kívánságműsor. Ez persze önök is kellenek, úgyhogy tegyék oda magukat. A 3933-1046-ra kell írni, az 500-540-en pedig hívhatnak is bennünket. Na és akkor nézzük, hogy milyen kérések vannak most itt előttem. Például, hello, egy Hooligans dalt szeretnék kérni. Saját magamnak és mindenkinek, aki szereti, a vér nem válik vízzé, mehet, kérdezi tőlünk Bazsi, természetesen olyannyira, hogy már be is készítettem neked ezt a dalt, viszont hát, hölgye ki az elsőbség, itt van Regina, szia, hallgatlak.
1: Hello, sziasztok!
0: Parancsolj!
1: Valami vidám latinos számot kérek.
0: Milyen alkalomból, hova küldöd?
1: Hát dolgozunk. És ehhez kérem...
0: Hol dolgoztok, mit csináltok?
1: Szépségszalon, kb. Este 10-ig.
0: Jó, jó, hát akkor tényleg kell egy kis plusz energia még nektek. Daddy Yankee Con Calma, ezt küldöm, jó?
1: Nagyon köszi!
0: Nagyon szívesen, vidám és latinos is, hadd szólj!

0: bum-bum girl.
1: Te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Nyáron a legjobb élmények a tuvatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tuvatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
6: Reklámot hallottak.
7: Tovább folytatódik a Füredi út felújítása, újabb dílert fogtak el Hajdú-Biharban. Hatékony volt az MNB kibercsalások elleni fellépése. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Debrecenben tovább folytatódik a Füredi út felújítása. A következő ütemben a 76-os és a 102-es szám közötti, mintegy 150 méteres útszakasz kap teljes szélességében új burkolatot. A munkálatok mellett is folyamatosan biztosítják a forgalmat. A teljes felújítás várhatóan szeptember elejére készül el. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon a kihelyezett ideiglenes jelzések szerint fokozott óvatossággal közlekedjenek, írja a Dehír. Újabb dílert fogtak el Hajdú-Biharban. A püspökladányi rendőrök egy 27 éves helyi férfit vettek őrizetbe, akit azzal gyanúsítanak, hogy rendszeresen kábítószert árult a településen és a környékén. Az otthonában tartott akció során droggyanús anyagokat, a terjesztéshez használt eszközöket, készpénzt és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A nyomozók több fogyasztót is azonosítottak, ellenük kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A gyanúsított letartó a bíróság elrendelte, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvívője.
8: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaelésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik. Nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
7: Közepesen felhős, frontmentes időre számíthatunk. Legtöbb 27-28 fok lehet Debrecenben és a térségben. A következő napokban is ez lesz jellemző. A meteorológusok szerint egy újabb zápor, zivatar majd csütörtökön érkezhet a térségbe. Éjszakára pedig 16-18 fokig hűlhet le a levegő.
9: Köszönjük a híreket! Na hát akkor vissza a kérésekhez, folytassuk a kívánság műsort, még ezt az órát is önök töltik meg zenével. Számítok önökre továbbra is, a 3933-1046-on hívni lehet, az 540-es Best FM forró drótra pedig csöröghetnek. Tamara például a családjának küldi a Bon Jovi egyik nagy slágerét, jön majd az Always. Előtte egy új kedvenc, az új TNT dal, az Ugye itt-tal szól. Na ez kinek szól, szia!
10: Halloween, most itt vagyok. Mónikának, Anikónak, Nikinek, Vivinek, Józsinak, neked és köszöneti.
9: Megvan numálva, barátom, mindjárt jön a dal, viszont előtte még Taylor Swift és az Opelite Szandi kérésére.

0: kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540.
1: 500-540. Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: A 104-ot hallgatják, Best FM, kívánság műsor, 7 óráig önök válogatják a zenéket. Nem sok kiadóhelyünk van már, szóval én az önök helyében villámgyorsan írdék vagy csörögnék. Például van is itt most egy SMS előttem. Tina Turner és Eros Ramazzotti Cosa della Vita című dalát szeretném kérni. Nagyon köszönöm, ha leadott, küldöm mindenkinek. Anikó az aláírás. Már bekészítettem, hamarosan jön. Viszont előtte a Valmar és az Éget a nap, igazi nyári sláger. Egyrészt Kocsis Tamás kértem, másrészt pedig itt van Erzsébet. Ugye te is ezt kérted?
1: Igen.
0: Kinek küldöd?
1: Én is ezt küldöm a legjobb barátnőmnek, Adrinak.
0: Mit üzensz neki?
1: Hogy jó munkát neki.
0: Akkor ad szóljon, itt a Valmar most a Besten.

0: A 104-ot hallgatják, ez itt a Best FM. A hosszú és fárasztó hétfő után megérdemlik a kedvenc dalukat. Lehet kérni, kívánság műsor este hétig. A 3933-1046-ra tudnak nekünk írni. SMS és Viber is jöhet, az 500-540-en pedig hívhatnak. Nemrég beszéltem például Gergővel, aki egy jó kis pörgős Cosmix dalt kért. Nem sokára jön a kisvilág, viszont előtte van egy hangüzenetünk a Viberről.
1: Best FM kívánságműsor.
2: Szia, Gyula vagyok, és én Bruno Mars-tól kérek egy számot. Ezzel szeretném köszönteni Kolesár Tibi napján.

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on, ahol este hétig önök válogatják a zenéket, úgyhogy most még a szokásosnál is jobb dalok szólnak, hála önöknek. Köszi, hogy itt vannak és ilyen aktívak. Például Tündi kérésére nem sokára az Imagine Dragons zenél, jön majd tőlük az On the Top of the World, viszont itt van Gabi is velünk, szia!
1: Szia, én Gabi vagyok. Egy jó kis Azaria számot kérek. Szóljon Tündinek, Fecónak és Lalinak.
0: Valami üzenet nekik esetleg?
1: Szeretem őket.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, itt a Kívánság műsor, csak hát ugye ilyenkor már nagyon szorít bennünket az idő, 3 perccel elmúlt 3/4 hét, semmi gond, azért néhány dal még bele fog férni a ma estébe. Például születésnapja alkalmából köszöntjük mindjárt Bubut az egyik kedvenc dalával, Jani Csákvecce és a Havolda két életem, Isten éltessen, boldog szülinapot, de közben a vonalban is valaki.
1: Szia Vili, a Tándőrszákot kérem mindenkinek, aki az utakon van.
0: Te merre jársz éppen?
1: Hazafelé, Szobosztó és Debrecen között.
0: Nyilvság az utakon.
1: Minden rendben.
0: Szerencsére.
1: Szerencsére.
0: Oké, mi a dalod?
1: Köszi.
0: Itt az AC/DC a Besten.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: ezt a fölött hallgatják a 104.6-on, Janicsák, Vecsa és a Ha volna két életem. Ha nekünk volna még két óránk, akkor még nagyon sok kérést teljesítenénk, de hát lassanként a kívánság műsor végéhez érünk. Bocsánatot kérek azoktól, akik te ma már nem volt időm. Egy utolsó dal. Inna és az Amazing, amit egyrészt Dóra kért, másrészt pedig vonalban Erzsébet. Szia, te kinek küldöd ezt a dalt?
1: Szia, én ezt küldöm a családomnak, a fiamnak, a férjemnek és a szüleimnek, hogy szeretem őket.
0: Bennem van, köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Hát ez lesz a mai záródalunk, Inna és az Amazing. Holnap folytatjuk.

0: Szúnyoggyérítés lesz ma Debrecenben, megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. Idén is a görög dinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Szúnyoggyérítés lesz ma este Debrecenben. Az önkormányzat azt közölte, napnyugta után több városrészben is földi kémiai szúnyogírtást végeznek. Szükség esetén a munkát holnap vagy holnap után pótolják. A kezelés az Újkertet, a Vénkertet, Józsát, Tócóskertet, a Kerekestelepet és számos más városrészt is érint. Emellett a Nagyerdő környékén is permeteznek. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy immár második éve kizárólag földi technológiát alkalmaznak, amely kíméletesebb a környezethez, mint a légiírtás. A lakosságot arra kérik, hogy a kezelés idején és az azt követő egy órában tartsák zárva az ablakokat és ajtókat, a szabadban hagyott élelmiszereket, gyermekjátékokat és ruhákat pedig takarják le, vagy vigyék be. Megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. Folytatódik a MÁV országos állomásfelújítási programja. Ennek részeként fejeződtek be a munkálatok a két településen. Mindkét állomáson megújult az épületek homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók. Emellett akadálymentessé is tették az épületeket. Balmazújvárosban az állomás környezetét és a térburkolatot is rendezték. Berettyóújfaluban pedig a vagyonvédelmi rendszert is továbbfejlesztették. A MÁV csaknem 15 milliárd forintos országos programja több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Célja pedig, hogy a kisebb városokban is korszerűbb, kényelmesebb környezet fogadja az utazókat. Idén is a görög dinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle, fejenként. A dinnyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
2: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
0: Közepesen felhős, frontmentes időre számíthatunk. Legtöbb 27-28 fok lehet Debrecenben és a térségben. A következő napokban is ez lesz jellemző. A meteorológusok szerint egy újabb zápor, zivatar majd csütörtökön érkezhet a térségbe. Éjszakára pedig 16-18 fokig hőhet le a levegő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pörög rá a koncertekre és egy új állásra. Debrecen legikonikusabb fesztiváljáról természetesen az autógyártás egyik legikonikusabb szereplője sem hiányozhat. Gyere el a campusra, ülj be egy elektromos BMW-be, próbáld ki egyedi autóversenyzős játékunkat, nézd meg, hogy hogyan állna rajtad a legendás BMW kabát, és szerez hasznos tippeket kollégáinktól a jelentkezéshez. Várunk téged is július 22 és 25 között a Nagy Erdőn. BMW Group gyárt Debrecen. Építsd velünk a jövőt!
1: Reklámot hallottak.
2: Súbeme la radio.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: el kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen. Folytatódik a bőrrák szűrési program. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukciót indít a tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon. A fejlesztés célja a csatorna vízszállító képességének javítása, a térség vízmegtartásának növelése, valamint a védett természeti területek vízellátásának biztosítása. Az érintetteknek december 15-éig saját költségükön kell elbontaniuk az engedély nélkül épített stégeket és egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a beruházás idejére szünetel, írja a Hajdú Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok felismerését és kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított ötágyas részlegen korszerű eszközökkel vizsgálják a betegek éjszakai alvását, hogy minél hamarabb megállapítsák az alvászavarok okát. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Emiatt a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az érintettek pedig gyakran fáradtan ébrednek, aludtak egész éjjel. A betegség leginkább túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, megfelelő kezeléssel azonban jól kordában tartható, írja az Unideb. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrés is végeznek.
0: Közepesen felhős, frontmentes időre számíthatunk. Legtöbb 27-28 fok lehet Debrecenben és a térségben. A következő napokban is ez lesz jellemző. A meteorológusok szerint egy újabb zápor, zivatar majd csütörtökön érkezhet a térségbe. Éjszakára pedig 16-18 fokig hűlhet le a levegő.

0: tovább folytatódik a Füredi út felújítása, újabb dílert fogtak el Hajdú-Biharban. Hatékony volt az MNB kibercsalások elleni fellépése. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenben tovább folytatódik a Füredi út felújítása. A következő ütemben a 76-os és a 102-es szám közötti, mintegy 150 méteres útszakasz kap teljes szélességében új burkolatot. A munkálatok mellett is folyamatosan biztosítják a forgalmat. A teljes felújítás várhatóan szeptember elejére készül el. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon a kihelyezett ideiglenes jelzések szerint fokozott óvatossággal közlekedjenek, írja a De Hír. Újabb dílert fogtak el Hajdú-Biharban. A püspökladányi rendőrök egy 27 éves helyi férfit vettek őrizetbe, akit azzal gyanúsítanak, hogy rendszeresen kábítószert árult a településen és a környékén. Az otthonában tartott akció során droggyanús anyagokat, a terjesztéshez használt eszközöket, készpénzt és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A nyomozók több fogyasztót is azonosítottak, ellenük kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A gyanúsított letartóztatás a bíróság elrendelte, közölte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvívője.
2: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfél hitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megtéríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is érett be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
0: Közepesen felhős, frontmentes időre számíthatunk. Legtöbb 27-28 fok lehet Debrecenben és a térségben. A következő napokban is ez lesz jellemző. A meteorológusok szerint egy újabb zápor, zivatar majd csütörtökön érkezhet a térségbe. Éjszakára pedig 16-18 fokig hűlhet le a levegő.

0: adnak.
1: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
0: Best FM. She

0: Otthon, autóban, munkahelyen,
1: bárhol. Best FM.
2: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
3: Halló, Annácska! Maga az? Itt Aladár. Óriási szenzációban. Szerencsésen megérkeztem. Kicsit le vagyok már sülve.
4: Nem magáról beszéljen, mert szétrobbanok. Mi van a Kovács Verával?
3: Hát ide hallgasson. Kovács Vera itt van Szűcs vezérigazgatóval. Igen, ez nem a mi Szűcsünk. Egy egészen más Szűcs. Egy kis Szűcs. Mi nem érti? Nem, mint ahogy mondják, hogy mit Szűcs, kis Szűcs. Sos Szűcs, hús Szűcs, kis Szűcs.
2: Egy filmzene.

0: szúnyoggyérítés lesz ma Debrecenben, megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. Idén is a görögdínje az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Szúnyoggyérítés lesz ma este Debrecenben. Az önkormányzat azt közölte, napnyugta után több városrészben is földi kémiai szúnyogírtást végeznek. Szükség esetén a munkát holnap vagy holnap után pótolják. A kezelés az Újkertet, a Vénkertet, Józsát, Tócóskertet, a Kerekestelepet és számos más városrészt is érint. Emellett a Nagyerdő környékén is permeteznek. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy immár második éve kizárólag földi technológiát alkalmaznak, amely kíméletesebb a környezethez, mint a légiírtás. A lakosságot arra kérik, hogy a kezelés idején és az azt követő egy órában tartsák zárva az ablakokat és ajtókat, a szabadban hagyott élelmiszereket, gyermekjátékokat és ruhákat pedig takarják le, vagy vigyék be. Megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. Folytatódik a MÁV országos állomásfelújítási programja. Ennek részeként fejeződtek be a munkálatok a két településen. Mindkét állomáson megújult az épületek homlokzata, a tető, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók. Emellett akadálymentessé is tették az épületeket. Balmazújvárosban az állomás környezetét és a térburkolatot is rendezték. Berettyóújfaluban pedig a vagyonvédelmi rendszert is továbbfejlesztették. A MÁV csaknem 15 milliárd forintos országos programja több mint 30 állomást is megállóhelyet érint. Célja pedig, hogy a kisebb városokban is korszerűbb, kényelmesebb környezet fogadja az utazókat. Idén is a görögdínje az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Évente 10-15

Közepesen felhős, frontmentes időre számíthatunk. Legtöbb 27-28 fok lehet Debrecenben és a térségben. A következő napokban is ez lesz jellemző. A meteorológusok szerint egy újabb zápor, zivatar majd csütörtökön érkezhet a térségbe. Északára pedig 16-18 fokig hűlhet le a levegő.

0: zene minden korból, minden időben.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: hallhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

Ben che atterrisce a Italia, Prischel! Stop it.

0: Zene rádiója.
1: Nem hagy egyedül.
0: Nem hagy egyedül.

Köszöntjük Dániel nevű hallgatóinkat! A Dániel héber eredetű férfinév jelentése Isten a bírám. Női változata Daniela. Idegen nyelvi változatai Daniel és Daniele. Számos híres viselője van a névnek, többek között Berzsenyi Dániel költő, Bockó Dániel püspök, Rimlusz Dániel zeneszerző előadó művész, Gyurta Dániel úszó és ön kedves Dániel, aki a rádiót hallgat.